0: FM.
1: A számban egy szexbomba édes teste, szoknyád alul súgom, baby, love me tender. Pezsgő íze a számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád alul súgom.

FM.

0: I guess you moved on really easily.
1: Ez a Paksefem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztották a Tisza párt által jelölt Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén, írja az MTI. A képviselők 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztották Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok 3/4-ének javult az életminősége a korábbihoz képest saját megítélésük szerint, míg egy éve ez az arány 70%

0: körül volt. A munkavállalók nagy része a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, de növekedett azok aránya, akik családi okok miatt vállaltak el határon túli állást, közölte az állásportál az MTI-vel. Az 1000 fő bevonásával februárban készült felmérés szerint a magyarok 12%-a dolgozott már külföldön, míg egy évvel ezelőtt minden tizedik. A munkavállalók 31%-a a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, ami 5% ponttal alacsonyabb, mint egy éve, míg 16% családi okokra hivatkozott, ami 10% pontos növekedést jelent. A szakmai fejlődést, valamint a nyelvi és kulturális tapasztalatszerzést 14-14% jelölte meg indokként, és csak 6% volt azok aránya, akik azért távoztak, mert Magyarországon nem találtak megfelelő állást. A felmérés szerint a külföldi munkatapasztalattal rendelkező magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, ami megegyezik a tavalyi felmérésben mért adatokkal. Szellemi munkakörben 34%, vállalkozóként vagy szabadúszóként 11% dolgozott. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja a magyar vasúti járműpark jelentős megújítása. A program szerint 10 éven belül a jelenlegi 40-50 éves átlagkor felére csökkenhet a MÁV és a HÉV járműveinél. A program Tolna vármegye számára is kedvező hírt tartalmaz, a tervek szerint megkezdődik a régi dízelmotorvonatok cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra a nem villamosított vasútvonalakon. Az új járművek a tervek alapján Szekszárd felé is közlekedhetnek, javítva a térség vasúti közlekedésének komfortját és korszerűségét. Tolna vármegyei főügyészség indítványára a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az életet, testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatálya alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyezteti a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. Hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kiemelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
2: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első meccsen. Ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
3: Milyen érzés a Fradit megverni?
2: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond mindegyik mérkőzés egy kiki meccs. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. A Fradi ellen nyilván jó játszani mindig, szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült 2 gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
0: Jó meccsek és minél több győzelem a cél a bajnokságban, folytatta Pető Milán, aki egyébként az FC Fehérvár edzőjének a fia.
2: Az első bajnok itt megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccsre is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el. Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges, ott a csatárok mögött a 10-es pozícióba számít rám a vezetőedző. Próbálom a legjobbamat nyújtani, és a csapat segítségére lenni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
1: Paksfm.
3: Összeköt.
1: Paksfm.

tud még. Csak nyitott szemmel, kell a kontakt a világegyetemmel. Éltet az élet, nem hervaszt a kritika, a vonzás törvényszerű, és ez szintiszta fizika. Ja, a hazám.

0: Paks FM.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, idézi a minisztert az MTI. A Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ olyan programok megvalósítására kapott támogatást, melyeket a közösségi és szabadidős tevékenységekre fordíthatnak, adta hírül a Tolnavár megyei Balassa János Kórház. A Humán Szolgáltató Központ a kórházzal és a város önkormányzatával együtt nyert TOP Plusz támogatást, mely az intézmény szakmai programjait finanszírozza. A Humán Szolgáltató Központ gyermekjóléti alapellátás esetén különböző foglalkozásokat valósíthat meg, úgy mint közösségfejlesztő eseményeket, szabadidős tevékenységeket és a társas kapcsolatokat erősítő megmozdulásokat. A megvalósítás során az önkormányzat a projektmenedzseri és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat látja el, míg a kórház tematizált egészségfejlesztő és egészségtudatosságot erősítő képzési programokon vesz részt. A TOP Plusz támogatás összege mintegy 354 millió forint, amely az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társ

0: finanszírozásával került az intézményhez. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. december 29-e. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az életet testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatálya alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetni a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Összesen 10 közlekedési balesethez riasztották a rendőröket az elmúlt hétvégén Tolna vármegyében. A hatósági beszámolók szerint az esetek közül 4-ben személyi sérülés is történt, a balesetek hátterében pedig leggyakrabban az ittasság, az elalvás és az elsőbségadás hiánya állt. Szombaton hajnalban Dunaföldváron egy autós feltehetően alkoholfogyasztás miatt letért az útról, árokba hajtott, majd egy ház kerítésének csapódott. Mivel a sofőr megtagadta a szonda megfújását, a rendőrök előállították mintavételt. Erre. Ugyancsak szombaton Pakson a Tolnai utcában történt baleset, egy udvarról kikanyarodó autós nem adott elsőbséget egy kerékpárosnak, aki az ütközés következtében felborult és könnyebben megsérült. Tolnán vasárnap hajnalban egy ittas gyalogos okozott súlyos balesetet, amikor váratlanul egy szabályosan haladó segédmotoros elé ugrott. Az ütközést a motoros már nem tudta elkerülni, a gázolást követően a motoros súlyos, a gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Dombovár Szőlőhegyen szintén az elsőbségadás elmaradása miatt történt karambol a 611-es főút kereszteződésében, ott egy utas sérült meg súlyosan. A rendőrség ismételten felhívja a közlekedők figyelmét, hogy ittas állapotban vagy fáradtan semmiképpen se üljenek a volán mögé, és gyalogosként is fokozott körültekintéssel lépjenek az úttestre.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek július 28-án, kedden reggel. Ez a Paks FM élesztő című reggeli műsora, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok már ezen a korai órán. Aki már a munkában van, vagy esetleg még a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Igyekszem majd a dalokkal gyorsabbá tenni az idő múlását. Aki pedig éppen mondjuk az autóban ül és ott hallgat bennünket, annak pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Mindenki másnak meg természetesen jó készülődést, vagy jó ébredezést, kinek melyik tetszik jobban. Nos, hát nem tudom, hogy hétvégén jártatok-e Gerjenben, de hogyha nem, akkor érdemes felmenni a Paks FM Facebook oldalára, mert hogy több videót is föltettünk a gerjeni Dunarok motoros találkozóról, amiben, hát ahol fergeteges hangulat volt, én azt tudom nektek mondani, jó magam jelen voltam, és nagyon-nagyon élveztem. Tényleg egy nagyon jól sikerült hétvégén vannak túl, egészen pontosan csütörtöktől szombatig tartottak a koncertek, és vasárnap reggel ébredeztek, áztak fel azok, akik az egész három napot végig buliszták. Egyébként Las Vegasból is érkezett egy amerikai thrash metal, groove metal banda, a Hemlock, de ezen kívül nagyon neves magyar előadók is voltak, és természetesen a helyiek sem hiányozhattak. Nos, a reggel folyamán fogok hozni egy icipici ízelítőt, vagy egy kis élménybeszámolót, mondjuk úgy, de majd erre mindjárt részletesebben kitérek. Most kezdjük először is azzal, hogy milyen időjárás várható a mai napon. Nos, tehát a mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadékot már nem ígér az időkép előrejelzése. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet, és ahogy előre tekintek a következő napokra, akkor bizony, legalábbis az előrejelzés szerint ismét érkezik a kánikula. Szerdától már 35 fokig megy fel a hőmérő higanyszála, és a hétvégére bizony 39-40 fokokat is jeleznek előre. Holnap, azaz szerdán kezdődik ez az erőteljesebb nyári meleg hullám ismét, felhő már alig lesz az égen, és a Dunántúl nyugati északnyugati felén, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli egyszelet, tehát ott némi szélre lehet számítani, itt viszont egyelőre Paks környékére, meg a túlpart, a Duna túlpartjára sem nagyon ír semmiféle ilyen jelenséget, ellenben holnapra már, ahogy azt említettem, a 35 fokot igen, és akkor nézzük az időjárás jelentés után, hogy miről lesz szó a reggelben. Nos, ahogy említettem, a gerjeni Dunarok motoros találkozóról biztosan hozok egy kis élménybeszámolót, mert hogy kicsik és nagyok is voltak, és most egy a kicsik közé tartozó Romhányi Dániellel beszélgettem, aki elmondta, hogy miért szereti a gerjeni Dunarok motoros találkozót, úgyhogy 7 óra után ezt majd meghallgathatjátok, ezt a beszélgetést. 7:30 után Kákai Emesével beszélgetek, aki Varsóban járt a System of a Down koncertjén. Egy ikonikus rockzenekarról van szó, aki nagyon ritkán koncertezik egyébként Magyarországon. Utoljára 2010-es években volt talán, és most viszont Varsóban léptek színpadra, és egy fergeteges bulit csináltak tudtommal, úgyhogy Emese erről fog beszélni, erről fog mesélni nekünk. És végezetül 8 és 9 óra között Kerné Béda Erika fog majd bejönni a stúdióba hozzám, akit a Semmelweis nap alkalmából Semmelweis napi elismerő oklevélben részesítettek, és hát vele fogok beszélgetni az életútjáról, és természetesen egy picit a magyar egészségügyről is. Szóval érdemes lesz velem tartanotok, és minket hallgatni. Hozok még ezen kívül különböző közérdekű és zenei és kulturális érdekességeket is, meg természetesen sok-sok jó zenét, ami segíti a készülődést, meg reményeim szerint a munkaidő is gyorsabban telik általuk. Úgyhogy maradjatok velem, és kevergessétek a reggeli kávét a Paks FM zenéire. A mikrofonnál egészen 9:30-ig Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem, és ébredjetek.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő július 28-án kedden reggel, amikor is a Szabolcsok és az Alinák ünneplik a névnapjukat. Őket Isten éltesse sokáig, legyen csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen minden kedves hallgatónknak, akik már ilyen kora reggel, 6 óra után itt vannak velünk, 6:45, na körülbelül inkább 6:45, szóval köszi, hogy itt vagytok, és reméljük, hogy velünk is fogtok maradni egész nap, de legalábbis 9:30-ig maradjatok velem a reggel folyamán, mert hogy nagyon érdekes vendégeim lesznek, amit mindjárt el is fogok nektek mondani, de előtte egy közérdekű információt szeretnék megosztani és felhívni a figyelmeteket arra, hogy bizony augusztus 24-ig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal javaslatokat vár a Prógrbe emlékérem, illetve a díszpolgári cím adományozására. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal Pakshoz kötődnek, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt, és a kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át majd az elismerést, pont ugyanígy a Prógrbe emlékérmet is, ami azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult, ezt a díjat is október 23-án adják át, és ha van jó jelöltetek erre a két kitüntetésre, akkor egy egyoldalas indoklással juttassátok azt el dr. Sátor Vera jegyzőhöz, augusztus 24-éig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba, a Dózsa György út 55-61 szám alá. Ennyi közérdekű információ után pedig akkor nézzük, hogy kik érkeznek hozzám a ma reggel folyamán, kikkel fogok beszélgetni. Nos, először is majd 7 óra után egy rövid kis élménybeszámolót hallhattok Romhányi Dánieltől, egy kisfiútól, aki a Gerjeni Dunarok motoros találkozón már több mint 13 éve részt vesz,

egészen fiatal kora ellenére, és nagyon-nagyon szereti. Aztán 7:30 után is maradunk még egy picit a rockzenénél, mert hogy Kákai Emese a varsói System of a Down koncertélményeiről mesél majd nekünk, 8:00 után pedig Kerné Béda Erika fog érkezni a stúdióba, aki a Semmelweis nap alkalmából Semmelweis napi elismerő oklevélben részesült, és az egészségügyről, illetve az ő személyes karrierjéről fogunk beszélgetni. Szóval tartsatok velem továbbra is, most ismét zene következik, és a zenék után Robi hozza majd a híreket, én pedig a programajánlóval térek vissza.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, hangoztatta Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök az Axios amerikai hírportálnak adott interjújában azt állította, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ugyanakkor hozzátette, hogy ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. A korábbi jelentések szerint a mostani egyeztetések a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságáról és az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó nukleáris megállapodásról szóló hivatalos tárgyalások felújításáról szólnak közvetítők útján, elsősorban Omán és Irán között, amibe Pakisztán, Katar és Egyiptom is bekapcsolódott, míg amerikai részről az elnöki külön megbízottak vesznek részt. Donald Trump elnök hétfői interjújában azt hangoztatta, nem hagy sok időt a diplomácia számára, és úgy fogalmazott, hogy vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle, írja az MTI. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja a magyar vasúti járműpark jelentős megújítása. A program szerint 10 éven belül a jelenlegi 40-50 éves átlagkor felére csökkenhet a MÁV és a HÉV járműveinél. A program Tolna vármegye számára is kedvező hírt tartalmaz, a tervek szerint megkezdődik a régi dízelmotorvonatok cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra a nem villamosított vasútvonalakon. Az új járművek a tervek alapján Szekszárd felé is közlekedhetnek, javítva a térség vasúti közlekedésének komfortját és korszerűségét.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. Hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kiemelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
2: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első meccsen, ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
3: Milyen érzés a Fradit megverni?
2: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond mindegyik mérkőzés egy kiki meccs. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. A Fradi ellen nyilván jó játszani mindig, szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült 2 gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
1: Jó meccsek és minél több győzelem a cél a bajnokságban, folytatta Pető Milán, aki egyébként az FC Fehérvár edzőjének a fia.
2: Az első bajnok itt megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccsre is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. Próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el. Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges ott a csatárok mögött a 10-es pozícióba. Számít rám a vezetőedző, próbálom a legjobbamat nyújtani és a csapat segítségére lenni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A folytatásban nézzük akkor, hogy milyen programok várnak ránk a következő napokban, illetve hetekben, inkább úgy mondanám, augusztus 1-én érkezik a 4. Gerjeni nagycsaládos családi nap, délután 15 órától kezdődik a Gerjeni nagycsaládosok egyesülete szervezésében, és ami várható, az bizony lesz tánc, lesz tombolaárusítás, cukorágyú, lovaskocsikázás, melifit, óriás buborékkal érkezik Verőcei Péter, lesz délután többször is cukorágyú, és többek között habparti és rendőrkutyás bemutató is. Természetesen a rendezvény alatt lehet kézműveskedni, új lenyomatot készíteni, és focis ügyességi játékokon is részt lehet venni. Úgyhogy, ha valakinek augusztus 1-ére nincsen programja, és kisgyerekes, akkor érdemes elmenni a Gerjenbe, hiszen itt van a szomszédba. Augusztus 1-én 15 órától, tehát a 4. Gerjeni nagycsaládos családi napra. Aztán szintén augusztus 1-én Nagy Ervin és Borbé Alexandra érkeznek 8:30-re Kalocsára az Érsekkert szabadtéri színpadra, méghozzá egy tőlük talán azt kell, hogy mondjam, hogy szokatlan műfajban, méghozzá az életrajzi stand-up estjükkel érkeznek. Kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz ez az esemény. Belépőjegyes, azt el kell, hogy mondjam, és ezt a 0670-327-7091-es telefonszámon tudjátok esetlegesen lefoglalni. Szintén augusztus 1-én egy jótékonysági bortúrára kerül sor a német kéri, német nemzetiségi tánccsoport szervezésében, méghozzá 19 órai kezdettel német kéren. Ez a bortúra azért jótékonysági, ugyanis képzeljétek el, hogy az a megtiszteltetés érte a német kéri, német nemzetiségi tánccsoportot, hogy Amerikába kaptak meghívást, és ide fognak majd augusztus végén elutazni, és szeptember elején fognak hazaérkezni. Nos, erre fordítják erre az útra a bevételét a rendezvénynek. Ennek megfelelően, ha szeretnétek támogatni az ő munkásságukat, akkor fizessetek be erre a bortúrára, és ezzel megtehetitek. Aztán szintén augusztus 1-én Pakson paksi fogadhajtó verseny lesz az Ürgemezőn, a szokásos megszokott helyen. 8 órakor van az érkezés, 8:30-kor a pályabejárás, 9 órakor ünnepélyes megnyitó, aztán 9:30-től kezdődik az első fordulója az akadályhajtásnak, majd ebéd következik, és délután 1 órától ismét jön a második fordulója az akadályhajtásnak. 4 órától vadászhajtásra kerül sor, és 5 órától pedig eredményhirdetésre. Na hát akkor azt hiszem, hogy az augusztus 1-ét kiveséztük, jó sok program lesz, és szintén jótékonysági rendezvény lesz Bölcskén, egyrészt a mai napon, július 28-án, tehát 18 órakor, és augusztus 5-én szintén 18 órakor a Bölcskei Református templomba, ami bizony a Református templom orgonájának felújítására irányul. Ha valaki esetleg szereti, vagy szeretné támogatni ezt a célt, akkor látogasson ki Bölcskére. Augusztus 8-án pedig, hogyha helyi zenekarokat szeretnétek támogatni, akkor látogassatok el Kalocsára, mert hogy Udvari Riffek címmel a Kalocsai Művelődési Központ udvarán a Country Road, a New Generation és a Dunarock Akusztik lépnek fel. Őket is érdemes lehet meghallgatni. A Dunarock Akusztik egyébként gyakran fellép a Gerjeni Dunarock motoros találkozón, amit ma már említettem, és amiről még szó lesz majd 7 óra után is, és nagyon jó zenét játszanak, igazi dallamos rockot, úgyhogy őket is nagyon szeretjük. És akkor végül, de nem utolsó sorban nézzünk egy szexhárdi programot augusztus 8-áról. Ez nem más, mint Bencsik János Divina komédia sorozatának kiállítása a Művészetek házában, ami tehát augusztus 8-ától egészen szeptember 7-éig tekinthető majd meg.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez volt az Ergótól a Szerelmes vagyok 1984-ből, és a folytatásban bizony a Nébih egyik közleményét szeretném közkincsé tenni, mert hogy a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy közvetett segítséget nyújtsanak a szőlőtermesztést veszélyeztető karantén besorolású és nagy veszteségeket okozó aranyszínű sárgaság betegség terjedésének megállításában, melynek kulcsfontosságú része az azt terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Az aranyszínű sárgaság betegség a legjelentősebb növényegészségügyi fenyegetést jelenti jelenleg a hazai borvidékekre és a kiskerti szőlőültetvényekre nézve egyaránt. Az FD betegség 19 vármegyéből 18-ban már jelen van. Terjedésének megakadályozásában nem csak a hivatásos szőlőtermesztőknek, hanem a házi kerti és hobbi célú szőlőtulajdonosoknak is fontos szerepük van. A karantén betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő időpontban történik. A szőlőben kabócák ellen engedélyezett, de nem megfelelően kiválasztott növényvédőszer és a rosszkor végrehajtott permetezés nem nyújt hatékony védelmet. Lényegében hatástalan, erre hívja fel a figyelmet a Nébih közleménye, amit a szerkesztőségünkbe megküldtek. Ezzel kárba megy a ráfordított idő és a pénz, ráadásul felesleges környezetterhelést is jelent. A fertőzés korai felismerése is kulcsfontosságú a hatékony védekezéshez és a további terjedés megelőzéséhez. Fontos a szőlőtőkék, szőlőültetvények folyamatos átvizsgálása, amennyiben a szőlőtulajdonosok gyanús tüneteket észlelnek, lényeges, hogy azt haladéktalanul jelezzék az illetékes hatóságnak, ezzel is hozzájárulva a hazai szőlőültetvények védelméhez. És ha valaki szeretne még többet tudni erről a témáról, akkor a Nébih folyamatosan közzétesz az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez szükséges aktuális információkat a www.portál.nébih.gov.hu oldalon. Itt megyénként nyomon követhető, hogy mikor indokolt a védekezés, így minden szőlőtulajdonos a saját térségére vonatkozó ajánlás alapján tervezheti meg a növényvédelmi munkákat. A betegséggel és a védekezés időzítésével kapcsolatos további információk pedig elérhetők a hivatal oldalán, a portál.nébih.gov.hu címen. Ennyit a közérdekű információkról, most ismét zenével megyünk tovább, és a zenék után pedig majd Robi hozza nektek a híreket.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztották a Tisza párt által jelölt Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén, írja az MTI. A képviselők 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztották Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Szakmai értekezleten tárgyalták a Tolna vármegyei közfoglalkoztatás helyzetét, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal. Július 24-én Bonyhád adott otthont annak a szakmai értekezletnek, amelyet dr. Vörös Szabolcs, a Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályvezetője tartott. A megbeszélésen részt vett a négy járási foglalkoztatási osztály vezetője, valamint a Bonyhádi járási hivatal hivatalvezetője is. A résztvevők áttekintették a járások aktuális munkaerőpiaci helyzetét és a várható tendenciákat, majd szakterületenként értékelték a rendelkezésre álló tapasztalatokat. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kapott a közfoglalkoztatás, a nyári diákmunkaprogram, a munkáltatók számára elérhető uniós munkaerőpiaci támogatások, a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások, a nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások, továbbá a munkaerőpiaci képzések aktuális helyzete. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek

0: Kóta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az élete, testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatálya alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetni a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. Hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kiemelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
2: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első meccsen. Ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
3: Milyen érzés a Fradit megverni?
2: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond. Mindegyik mérkőzés egy kiki meccs. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. A Fradi ellen nyilván jó játszani mindig. Szerintem mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült 2 gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
0: Jó meccsek és minél több győzelem a cél a bajnokságban, folytatta Pető Milán, aki egyébként az FC Fehérvár edzőjének a fia.
2: Az első bajnok itt megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccse is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. Próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el. Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges ott a csatárok mögött a 10-es pozícióba. Számít rám a vezetőedző, próbálom a legjobbamat nyújtani és a csapat segítségére lenni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Fox FM slágereihez és az élesztőhöz. Fox FM összeköt. Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra után nem sokkal, és Pink 2006-os slágere után folytatódik az élesztő, méghozzá július 28-án kedden reggel, amikor is a Szabolcsok és az Alinák ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat istenéltese sokáig, ne felejtsétek el felköszönteni őket, ha van ilyen nevű ismerősötök. Most pedig egy kis élménybeszámolóval folytatódik az élesztő, ahogy azt ígértem nektek 6 óra után nem sokkal, mert hogy július 23-a és 25-e között várta az érdeklődőket a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, ahol fantasztikus hangulat várta a rockzene szerelmeseit, és az egészen kicsiktől a nagyokig bárki megtalálta a számára megfelelő szórakozást. Hogyha esetleg nem voltatok a rendezvényen, akkor javaslom, hogy menjetek fel a Paks FM Facebook oldalára, mert számos tudósítást tettünk fel oda is, és tényleg a legkisebb minirockertől, a szelíd gyermek motorosokon át, az ABCD zenekaron keresztül, és a mobilmánián át mindent feltettünk, ami szerintünk érdekes volt, és hát természetesen azért minden zenekarról, aki fellépett, nem tettünk fel videót, vagy éppen fotót, de higgyétek el nekem, hiszen én ott voltam, hogy nagyon-nagyon jól sikerült a rendezvény, úgyhogy jövőre, ha lesz, akkor mindenkinek ott a helye, aki most esetleg kihagyta volna. No, de hát ezek után nem is csoda, hogy még a gyerekeknek is nagyon tetszik a rendezvény, és a következő percekben Romhányi Dániellel készült beszélgetésemet hallhatjátok, aki, mint elmondta, már 13 éve jár a rendezvényre, és imádja.
2: Szerintem már ilyen 13 éve is, hogy lehettek szerintem körülbelül, de én, nekem nagyon tetszik.
3: És miért szereted? Mi tetszik benne?
2: Hát a legjobban az, hogy itt van helyve, itt konkrétan fel tudunk menni, hogyha haza szeretnék menni, meg nagy büszkeség nekem, hogy itt lehet, és nekem nagyon tetszenek itt a koncertek is, tök jó itt minden, a közösség, és itt nagyon szép így, hogy ennyi sátor van, látjuk, hogy sokan vannak, mert sok az autó, és ilyen jó érzéssel telik el.
3: Melyik zenekart várod a legjobban ezen a hétvégén?
2: Hát, én nekem én most nincs olyan kedvenc zenekarom, de biztos mindegyik jó lesz.
3: De szereted a rockzenét?
2: Hát nagyjából igen.
1: Romhányi Dánielt hallhattátok, aki, amint elmondta, nagyon szereti a Gerjeni Dunarok motoros találkozót, és hát nem is csoda, hiszen egy nagyon jó rendezvényről van szó. Egyébként, ha 13 éve jár Dani erre a találkozóra, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg egészen pici babakora óta viszik ki, mert hogy nem sokkal lehet Dani több 13 évesnél, úgyhogy ő egy ilyen igazi kis fan, aki már a csecsemőként is szívta magába a rockzenét, és egyébként alatta, miközben beszélgettünk, a háttérben a Kerámia zenekart hallhattátok, aki pedig egy helyi zenekar, és nagyon jó kis zenét játszottak. Volt LGT, Kispál és a Borz, de még Pál utcai fiúk is, úgyhogy a következő percekben bizony ennek okán fogom játszani az egyik kedvenc Pál utcai fiúk slágeremet, az Úgy csinált, itt a Paks FM élesztőben. Tartsatok továbbra is velem, jó ébredezést és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Én Börtön az Öbó The Clouds után folytatódik az élesztő, és az Indexen találtam egy nagyon aranyos cikket, méghozzá a medencébe költöztek a pandák címmel, így hűsölnek az állatkert sztárjai. A nyári kánikulában nem csak az emberek keresik a hűsítő megoldásokat, hanem a pandák is örömmel veszik, ha egy kis frissítővel enyhíthetik a meleget. A délnyugat kínai Chongqing város állatkertjében például medencében hűsölnek az óriás pandák, ahol a vízben pancsolva és pihenve vészelik át a forró napokat. Az ázsiai állatkert a nyári hőség miatt több intézkedést is bevezetett, hogy lakói a lehető legkényelmesebben érezzék magukat, gondozói külön figyelmet fordítanak arra, hogy az állatok megfelelően hűthessék magukat, így a pandák számára árnyékos pihenőhelyeket frissítő lehetőségekkel és hűsítő megoldásokkal teszik kellemesebbé a forró napokat, illetve hónapokat. Mint ismert, a nagytestű bundás állatok számára a magas hőmérséklet különösen megterhelő lehet, ezért minden apróság segít rajtuk. A medencében való lubickolás nem csak a hőség ellen jelent megoldást, hanem a pandák számára játékos kikapcsolódást is nyújt. Látványuk persze a látogatóknak is igazi élmény. Nem csoda, hogy sokan járnak ebbe az állatkertbe, hiszen ezeket a cuki állatokat érdemes egyszer legalább élőben látni. És hát természetesen nem csak nekik tesz jót a hűsölés, hanem nekünk embereknek is, és itt mondanám el az időkép előrejelzését, miszerint szerdától ismét bedurran az igazi kánikula, az igazi meleg, úgyhogy hol máshol, mint mondjuk egy vízparton vagy medenceparton kellene eltölteni a következő hetet, ugyanis szerdától fokozatosan 35, 36, 39, 40 fokokat irányoznak elő a következő egy hétre, úgyhogy érdemes lesz majd nekünk is valami hűsítő helyet keresni, és ha már itt az időképről beszéltünk, akkor gyorsan elmondom a mai nap előrejelzését, amit már egyszer a ma reggel folyamán megosztottam veletek. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számot tevő csapadék nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet, és ma olyan 26-33 fok között alakul majd a hőmérséklet, holnap pedig tovább melegszik az idő, holnap már 35 fok maximumra is számíthatunk, és egyébként egyre erőteljesebb lesz, ahogy azt említettem, a hőhullám. Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli szelet, tehát ha valaki esetleg Sopron felé tart, akkor ott számítson erre, de ide a mi térségünkbe, a vételkörzetbe semmi ilyet nem jósolnak. Úgyhogy itt bizony nagyon jó idő lesz, és a pandákhoz hasonlóan mi is hűsölhetünk majd a jó hideg vízben, a paksi strandon, vagy esetleg máshol, de mindenképp legyetek víz közelbe, és ami fontos, hogy az UV-sugárzás az erős, tehát vigyázzatok magatokra, ne tartózkodjatok túlságosan sokat majd a napon. Egyébként július 28-a van, Szabolcs és Alina névnapja, és mindenkit, aki névnapot, születésnapot, vagy esetleg valamilyen évfordulót ünnepel, azt Isten éltese, illetve annak sok boldogságot kívánunk, és minden jót. Most pedig akkor ismét zenével folytatjuk, mondjuk következzen Ava Max-tól a Ghost 2023-ból, itt a Paks FM élesztő című műsorában.

0: folytatjuk az élesztővel.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Andi kedvenceit.
2: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk.
3: Így utazunk, tova tűnt utakon.
2: És természetesen kikötünk majd a tengerparton is.
1: Best of kedvencek Anditól csütörtökön déltől egyig.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, idézi a minisztert az MTI. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok háromnegyedének javult az életminősége a korábbihoz képest saját megítélésük szerint, míg egy éve ez az arány 70% körül volt. A munkavállalók nagy része a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, de növekedett azok aránya, akik családi okok miatt vállaltak el határon túli állást, közölte az állásportál az MTI-vel. Az 1000 fő bevonásával februárban készült felmérés szerint a magyarok 12%-a dolgozott már külföldön, míg egy évvel ezelőtt minden tizedik. A munkavállalók 31%-a a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, ami 5%-ponttal alacsonyabb, mint egy éve, míg 16% családi okokra hivatkozott, ami 10%-pontos növekedést jelent. A szakmai fejlődést, valamint a nyelvi és kulturális tapasztalatszerzést 14-14% jelölte meg indokként, és csak 6% volt azok aránya, akik azért távoztak, mert Magyarországon nem találtak megfelelő állást. A felmérés szerint a külföldi munkatapasztalattal rendelkező magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, ami megegyezik a tavalyi felmérésben mért adatokkal. Szellemi munkakörben 34%, vállalkozóként vagy szabadúszóként 11% dolgozott. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja a magyar vasúti járműpark jelentős megújítása. A program szerint 10 éven belül a jelenlegi 40-50 éves átlagkor felére csökkenhet a MÁV és a HÉV járműveinél. A program Tolna vármegye számára is kedvező hírt tartalmaz, a tervek szerint megkezdődik a régi dízelmotorvonatok cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra a nem villamosított vasútvonalakon. Az új járművek a tervek alapján Szekszárd felé is közlekedhetnek, javítva a térség vasúti közlekedésének komfortját és korszerűségét. Összesen 10 közlekedési balesethez riasztották a rendőröket az elmúlt hétvégén Tolna vármegyében. A hatósági beszámolók szerint az esetek közül 4-ben személyi sérülés is történt, a balesetek hátterében pedig leggyakrabban az ittasság, az elalvás és az elsőbségadás hiánya állt. Szombaton hajnalban Dunaföldváron egy autós feltehetően alkoholfogyasztás miatt letért az útról, árokba hajtott, majd egy ház kerítésének csapódott. Mivel a sofőr megtagadta a szonda megfújását, a rendőrök előállították mintavételt. Erre. Ugyancsak szombaton Pakson a Tolnai utcában történt baleset, egy udvarról kikanyarodó autós nem adott elsőbséget egy kerékpárosnak, aki az ütközés következtében felborult és könnyebben megsérült. Tolnán vasárnap hajnalban egy ittas gyalogos okozott súlyos balesetet, amikor váratlanul egy szabályosan haladó segédmotoros elé ugrott. Az ütközést a motoros már nem tudta elkerülni, a gázolást követően a motoros súlyos, a gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Dombovár Szőlőhegyen szintén az elsőbségadás elmaradása miatt történt karambol a 611-es főút kereszteződésében, ott egy utas sérült meg súlyosan. A rendőrség ismételten felhívja a közlekedők figyelmét, hogy ittas állapotban vagy fáradtan semmiképpen se üljenek a volán mögé, és gyalogosként is fokozott körültekintéssel lépjenek az úttestre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival, és itt van már velem a vonalban Kákai Emese, aki nemrégiben Varsóban System of a Down koncerten járt. Szia Emese, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt mindenkinek!
1: Na hát System of a Down, ez úgy tetted ki a közösségedre, hogy gyerekkorod vagy fiatalkorodnak az egyik nagy-nagy sztárja, akit nagyon imádsz, és egy kicsit beszéljünk arról, hogy is jött képbe ez a koncert.
2: Hát ez úgy jött képbe, hogy nagyon figyeltük Ági barátnőmmel már egy jó ideje a Systemnek a igazából nem működését és a koncertjeit, és már 20-ban mi készen álltunk a budapesti koncertre, meg volt a jegyünk is, amit Covid miatt lemondtak. Na hát ez eltentően rosszul érintett bennünket, úgyhogy várva vártuk az alkalmat, hogy mikor lesznek megint. És férjemmel együtt szóltak, hogy lesznek európai turnén, de hát Magyarországot nem érintik. Na, elkezdtük nézni, mi a legközelebbi helyszín, amire be tudnánk mi is csatlakozni. Düsseldorf került szóba, de végül Varsó mellett döntöttünk, úgyhogy minél hamarabb próbáltuk megvenni rá jegyet.
1: Egyébként egészen pontosan mióta vagy rajongója a Systemnek, és hogyan ismerted meg a zenekart?
2: Hát Ági barátnőmnek köszönhetően ismertem meg úgy gimi másodikban nagyjából. Tehát akkor kezdtem így belecsöppenni ebbe a rock metal világba, úgymond. Előtte így a punkkal ismerkedtem, szintén Ági barátnőmnek köszönhetően, és ő mutatott nekem System számokat. Az első között volt az Atva, a Toxicity, és nagyon megfogtak a dallamai miatt. Ugye van egy kis különleges ilyen népies, ugye örmény népzene beütése, és kombinálva a metállal nekem nagyon bejött. És onnantól kezdve én nagyon követtem a Systemnek a munkásságát, és nagyon beszippantott.
1: Abszolút egyetértek. Egyébként én is nagyon szerettem, meg szeretem a mai napig a Systemet, és pont ugye az Atva, amit említettél, abban imádom azt, hogy egy ilyen lassan indul, és aztán teljesen megőrül, és aztán megint lelassul, és ha jól emlékszem, volt is egy olyan best of óra, ahol azért hoztam be ezt a számot ide a Paks FM rádióba, mert hogy szerintem tök jól kifejezi azt az érzésvilágot, amit közvetíteni akar a dal, és ez szerintem a Systemnek nagyon sok számára igaz. Neked egyébként melyik személyesen a kedvenc dalod?
2: Hú, hát egyet nagyon nehéz kiemelni. Nem, valahogy nem is tudnék egyet. Tehát nekem a dallamosabbak, így azt mondanám, hogy így csoportjába véve a dalaikat, inkább a dallamosabbak jönnek be. De pontosan azért, amiért te is mondtad, hogy amikor így nagyon váltakozik ez a zúzás, meg a dallamos világ, ezt fog meg igazán. Úgyhogy nem tudnék egyet kiemelni.
1: Oké, nem
2: Toxicity
1: baj.
2: Nem tudom.
1: Nagyon jó dalaik vannak, az biztos. Na, akkor beszéljünk egy picit az utazásról, mert hogy a HVG-n azt olvastam, hogy a varsói koncert már Budapesten elkezdődött. A Ferihegyi repülőtér szombat hajnalban a varsói járat beengedő kapujánál inkább hasonlított az egyik budapesti rockklub kocsmája előtti sorra, mintsem a turisztikai főszezon átlagos hétvégi reggelire. Ti mikor mentetek? Kicsit előbb mentetek, vagy ti is ezen a szombat reggelen is meg tudod erősíteni, amit most itt mondtam?
2: Nem tudom sajnos megerősíteni, mert mi már szombaton reggel, sőt, pontosabban pénteken este elindultunk, és mi vonattal mentünk. Aha. Úgyhogy mi ebből a reptéri hangulatból abszolút kimaradtunk, mert mi egy éjszakai vonattal utaztunk ki, szombat reggelre érkeztünk, mi a szombatot városnézéssel töltöttük, még a vasárnap délelőttöt, kora délutánt is, és mi olyan vasárnap 4-5 óra körül indultunk ki a stadionba.
1: És ott kint egyébként a stadionnál azért összefutottatok magyar rockerekkel?
2: Egyszer, mint hogyha hallottunk volna magyar hangokat, de mire hátra néztünk, hát elvegyült a tömegben, nem tudtuk kihez kötni. És amúgy érdekes, hogy a posztom után kettő ismerősöm is kiderült, hogy ott voltak kint, ugyanazon a koncerten, mint mi, és nem tudtunk egymásról.
1: Igen, és ha már itt most a posztodról beszélsz, ugye megosztottál egy videót, ahol hát látszik a küzdőtér, és a küzdőtéren az, hogy ugye egy rengeteg ember, és a rengeteg nagy ember tömegben itt több helyen ilyen, hát minthogyha így körbe-körbe járnának, táncolnának, nem lehet annyira kivenni, ott mi történik?
2: Hát igazából ez egy pogó, nem is tudom, tánclépés vagy táncforma, mert ugye ez a klasszikus lögdösödésből indul ki, vagy indult ki, de ez ilyen finomulta, kifinomulta formája a pogózásnak. Igazából nem csak, ahogy mondtad, hogy úgy tűnik, hanem tényleg körbe-körbe futnak az emberek, közben néha vannak ugye, testérintkezések, de semmi durvulás, hanem csak igazából ilyen energia, feszültséglevezetés.
1: És nem is tudom, ezt is talán a HVG-n olvastam, hogy egyébként esőkabát nélkül is mindenki csatak vizes volt, tehát hogy itt akkora energiák szabadultak fel, ezt meg tudod erősíteni?
2: Meg. Tehát én esőkabátba álltam végig az egészet, és hát nem csatak, de azért elég teljesen vizesek lettünk, de előttem egy hölgy egy trikóban állta végig az esőben az egészet. Van, aki pulcsiban, kabátban próbálkozott, de hát szarrázott mindenki, a szabad ilyet mondani. Hát igazából tényleg olyan 6-fél hét körül kezdett el csöpögni, és egészen, mikor már hazafele özönlött a tömeg a lezárt hídon, akkor volt egy kicsi esőszünet, utána megint esett. Tehát igazából folyamatosan, vagy 4-5 órán keresztül. Hol zuhogott, hol csak esett.
1: De gondolom... Igen, bocs. Fejezd be nyugodtan.
2: Csak, hogy aki ott volt a küzdőtéren, az mindenki szétázott. A lelátón lévők úzták meg szárazon.
1: De hát gondolom, hogy azért ez egy akkora élmény, meg egy adrenalin löket volt ez a koncert, hogy igazából olyan. Még jól is esett, nem? Hogy egy kicsit ott esett rátok az eső.
2: Hát igazából a koncert közben már nem nagyon érdekelt, hogy esik, vagy nem esik. Tehát tényleg ott már nem arra figyelt az ember, hogy mi történik körülötte, hanem az, hogy ott a zenekar megszólalt a színpadon, és onnantól kezdve mindenki csak arra figyelt, hogy itt van egy Szisztem koncerten.
1: Igen. Egyébként megint csak a HVG-t tudom idézni, egy nagyon jó cikk van fent azoknak a figyelmébe ajánlom, akik szeretik a System of a Down-t, hogy a System of a Down olyan hipnotikus erejű koncerteket képes adni inaktív együttesként. Ugye említetted is, hogy a nem tevékenységüket követted, mert hogy igazából ők valamikor a 2000-es évek elején az első nagylemezüknek a megszűnés, vagy megszületése után, ugye tulajdonképpen meg is szűntek, és akkor néha így összeállnak koncertezni. Na de ha szóval, ezért mondja ugye azt a HVG is, hogy olyan hipnotikus erejű koncerteket képes adni inaktív együttesként is, amilyenekről a legtöbb ereje teljében lévő banda csak álmodozik. Na, te ezt hogy láttad? Tehát a koncertről magáról neked mi volt a benyomásod?
2: Hát, mintha szét sem mentek volna. Tehát, hogy mintha nem lett volna 20 év szünet a zenei munkásságukban. Tehát, ahogy nem tudom, én is a cikknek az ilyen felvezetőjét olvastam, hogy azt írták, hogy kevesebb dű, de ugyanaz a minőségben, nem tudom, mi volt még benne, hogy ezt el tudom támasztani, tehát, hogy már nem, szerintem nem is politizálnak annyira aktívan, vagy nem veszik ki annyira részüket, és emiatt az a dűharag is, ami igazából a Szerzset is valamennyire hajtotta itt a művészített tevékenységébe, már nincs meg, de zeneileg, minőségileg ugyanaz az jelent meg, mint amit 20 évvel ezelőtt az albumokon hallottunk. Tehát odarakták magukat, tényleg szórakoztak a színpadon egymással is, velünk is, nagyon-nagyon aktívak voltak, jó volt.
1: Aha, szóval akkor jól felvették a kontaktust a közönséggel is ezek szerint.
2: Igen. Többször is énekeltettek bennünket, kérdezték, hogy a szokás, hogy vagytok, hogy érzik magunkat, voltak ilyen külső-belső poénok, hogy egymást is szivatták, de úgy, hogy közben igazából a közönségnek szólt, de igazából látszódott, hogy ilyen belső poén. Úgyhogy jó volt, nagyon elemükbe voltak, és nagyon hangulatos volt az egész.
1: Igen, egyébként említetted itt azt, hogy annak idején a fiatalabb korukban ugye sokat politizáltak, nagyon sok például háborúval kapcsolatos, háború ellenes daluk is van, és hát többek között Magyarországra ugye azért nem jönnek koncertezni, mert 2012-ben az akkori kormány kiadta Azerbajdzsánnak Ramil Szafarovot, aki baltával agyonvert egy alvó örmény katonát, és tudni lehetett, hogy az otthonában fel fogják menteni, és hősként fogják tisztelni itt a két nép közötti acsarkodás miatt, és hát akkor ez ugye elég volt a Szisztemnek ahhoz, hogy azt mondják, hogy Magyarországra nem jönnek, és sajnos Magyarországon a magyar rockerek ezért nem tudják őket meghallgatni, hanem hát Varsóig, vagy éppen Düsseldorfig kell menni, hogy egy jó Szisztem koncerten részt vegyen az ember. Egyébként mit mondanál annak, aki még sohasem hallgatott System of a Down-t?
2: Hogy köse fel a gatyát. Hogyha még a metálba se jártas, akkor azért ne egy gyaloggalopra számítson. Tehát itt nagyon kemény zúzós részek vannak benne, nagyon kemény szövegmondások, akár tartalmilag, akár így zeneileg. Úgyhogy nem egy egyszerű hallgatni való. De ha az ember kicsit így ráérez, akkor azért nagyon-nagyon-nagyon oda tudja kapni magát.
1: Számodra egyébként az emlékek, tehát a fiatalabbkori emlékeid miatt annyira különleges a System, vagy ennek van bármi más oka is, amiért számodra különlegesek?
2: Hát a jelenlegi koncert inkább amiatt volt különleges, hogy tényleg egy nagyon régóta várt esemény volt, ami ezzel most igazából bekövetkezett, úgyhogy inkább ugye a lányságomat hozta vissza, tehát a pozva is írtam, hogy akkor voltam ott egy élethelyzetben, és hogy nagyon jó volt igazából ezt így 20 évvel később megélni. Mm. És nekem ez adta a különlegességét.
1: Hát nagyon örülünk neked, és nagyon örülök, hogy jól éreztétek magatokat, és nagyon szépen köszönjük ezt a kis élménybeszámolót, és reméljük, hogy azért majd előbb-utóbb Magyarországon is látjuk őket, mert azt hiszem, hogy egyébként ugye volt erre kísérlet, azért mégiscsak, tehát 2012 után azt mondták, hogy nem jönnek, de talán 2020-ban az Magyarországon lett volna, nem?
2: Igen, az Budapest
1: az Budapesten
2: volna,
1: lett volna. Na, hát akkor igen. Még azért nincs veszve minden remény, hogy egyszer majd Budapesten is meghallgathatjuk őket. Köszi, Emese,
2: hát,
1: hogy...
2: Szerzs volt is amúgy a Szigeten 2008-ban. Csak akkor a szóló albumának
1: igen, a igen, igen, igen, igen, és hát őről egyébként tudni kell, hogy ráadásul, ha jól emlékszem, de javítsd ki, ha tévedek, talán még valami opera műfajban is volt neki igen. Valami mozgolódás annak idején.
2: Igen, egy Prométeuszról szóló rockoperának a zenéjét írta. Teljesen szabad kezet adtak neki. Mert először nagyon vonakodott ettől az műfajtól, hogy hát a rockoperák azok meg az operák, műzikelek ilyen nagyon nyálas dolgok, és hogy a zenei rendező meg azt mondta, hogy oké, akkor ne legyen nyálas, csináld úgy, hogy te szeretnéd. És teljesen szabad kezet kapott, és ez nem tudom, egy ilyen 2-3 éves munkafázis volt neki, amit végül tudom, hogy be is mutattak.
1: Na, hát erről jó magam sem is lemaradtam, úgyhogy igazából pedig én nagyon szeretem a színházat, úgyhogy majd ennek utána is fogok akkor nézni. Hát köszönöm, Emese, hogy itt voltál velünk, és akkor további szép napot kívánok neked.
2: Köszönöm, én is szép napot nektek is.
1: Kákai Emesével beszélgettünk, aki bizony System of a Down koncerten járt Varsóban, és egy nagyon jó kis koncertnek volt szem és fültanúja. Most zene következik, és ha már System, akkor most egy System számot hozok nektek.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

Ez volt a System of a Down-tól a Lonely Day, és annak kapcsán játszottam most ezt a dalt, hogy az imént Kákai Emesével beszélgettünk a varsói System of a Down koncertről, és miután kiszálltunk adásból, tovább beszélgettünk, és hát milyen az ember, ugye mindig utána jutnak eszébe a jó válaszok, és Emese is utána mondta, hogy hú, még a hangulathoz, amit kérdeztem, azért azt úgy elmondaná, hogy már szombaton, amikor odaértek Varsóba, mindenhol a múzeumoktól kezdve a parkokon át, mindenhol fekete szisztemes pólóban láttak embereket, és aztán hazafelé a vonaton is voltak többen, akik vagy szisztemes pólóba, vagy szisztemes táskával jöttek, mentek, és akkor mindig összemosolyogtak egymással, hogy ja, te is ott voltál, én is ott voltam. Szuper. Úgyhogy hát nagyon, nagyon jó hangulata lehetett, biztos vagyok benne, a videók is ezt adják vissza. Úgyhogy, ha tehetitek, akkor hallgassátok meg a System of a Down-nak a zenéit, és menjetek el egy koncertjükre. Reméljük, hogy lesz még mód arra, hogy Magyarországon is megtegyük ezt. Most ismét zenével folytatjuk, és a zenék után majd jönnek a hírek.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, hangoztatta Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök az Axios amerikai hírportálnak adott interjújában azt állította, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ugyanakkor hozzátette, hogy ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. A korábbi jelentések szerint a mostani egyeztetések a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságáról és az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó nukleáris megállapodásról szóló hivatalos tárgyalások felújításáról szólnak közvetítők útján, elsősorban Omán és Irán között, amibe Pakisztán, Katar és Egyiptom is bekapcsolódott, míg amerikai részről az elnöki külön megbízottak vesznek részt. Donald Trump elnök hétfői interjújában azt hangoztatta, nem hagy sok időt a diplomácia számára, és úgy fogalmazott, hogy vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle, írja az MTI. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja a magyar vasúti járműpark jelentős megújítása. A program szerint 10 éven belül a jelenlegi 40-50 éves átlagkor felére csökkenhet a MÁV és a HÉV járműveinél. A program Tolna vármegye számára is kedvező hírt tartalmaz, a tervek szerint megkezdődik a régi dízelmotorvonatok cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra a nem villamosított vasútvonalakon. Az új járművek a tervek alapján Szekszárd felé is közlekedhetnek, javítva a térség vasúti közlekedésének komfortját és korszerűségét. Szakmai értekezleten tárgyalták a Tolna vármegyei közfoglalkoztatás helyzetét, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal. Július 24-én Bonyhád adott otthont annak a szakmai értekezletnek, amelyet dr. Vörös Szabolcs, a Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályvezetője tartott. A megbeszélésen részt vett a négy járási foglalkoztatási osztály vezetője, valamint a Bonyhádi járási hivatal hivatalvezetője is. A résztvevők áttekintették a járások aktuális munkaerőpiaci helyzetét és a várható tendenciákat, majd szakterületenként értékelték a rendelkezésre álló tapasztalatokat. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kapott a közfoglalkoztatás, a nyári diákmunkaprogram, a munkáltatók számára elérhető uniós munkaerőpiaci támogatások, a vállalkozó

0: jóvá válást elősegítő támogatások, a nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások, továbbá a munkaerőpiaci képzések aktuális helyzete.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. Hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kiemelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
2: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első meccsen. Ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
3: Milyen érzés a Fradit megverni?
2: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond mindegyik mérkőzés egy kiki meccs. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. A Fradi ellen nyilván jó játszani mindig, szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült 2 gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
0: Jó meccsek és minél több győzelem a cél a bajnokságban, folytatta Pető Milán, aki egyébként az FC Fehérvár edzőjének a fia.
2: Az első bajnok itt megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccse is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. Próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el. Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges, ott a csatárok mögött a 10-es pozícióba számít rám a vezetőedző. Próbálom a legjobbamat nyújtani, és a csapat segítségére lenni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival, és itt van már velem a stúdióban Kerné Béda Erika körzeti ápoló, aki dr. Ziegler Csaba házi orvos és foglalkozás egészségügyi orvos mellett dolgozik körzeti ápolóként, és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna vármegyei területi szervezetének június 30-ai Semmelweis napi ünnepségén kitüntetésben részesült Semmelweis napi elismerő oklevelet vehetett át. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak is.
1: Hát először is gratulálok ehhez az elismeréshez, és nem az első elismerésed, ezt már tudjuk, mert hogy készültem rád, és majd a többiről is fogunk egy picit beszélni, de mindenképpen fontosnak tartom, és örülök neki, hogy eljöttél, hogy beszéljünk róla. Szóval mit jelent neked ez a Semmelweis napi elismerő oklevél? Induljunk innen.
2: Először is nagyon szépen köszönöm. Hát megtiszteltetés nyilván, nem az első, de úgy gondolom, ilyenkor ez egy visszajelzés. Először is a kollégák részéről, mindig akik jelölnek egy ilyen díjra valakit, érdemesnek tartják. Másodszorban pedig azért, mert ilyenkor kapok visszajelzést arról, ugye itt az internet világában is, hogy mennyien úgy gondolják, hogy én ezt megérdemeltem, és megszolgáltam ezt a díjat, hogy én ezt megkaphassam. Ez egy nagyon jó érzés, egy az, hogy visszajelzés, és ilyenkor az ember úgy érzi, hogy valamit biztosan jól csinált, és nem csak magától az elismeréstől, amit a kollégák esetleg felterjesztettek, és úgy gondolták, hogy ezt meg is kapom, tehát meg is ítélték nekem, hanem a betegektől. Tehát amikor láttam, hogy mennyien gratuláltak, illetve elmentem az üzletbe, és a biztonsági őr, akit csak akkor látok, amikor bemegyek, ő is gratulál, meg idegenek, tehát akkor úgy gondolom, hogy valami biztos jól sikerült, jól sült el, hogy ők úgy így gondolják, hogy én ezt megérdemeltem.
1: És hát gondolom ez azért továbbra is motivál téged, hogy ezt csináljad, mert ahogy készültem rád, azért azt úgy felmértem, hogy nekem úgy tűnik, hogy nagyon nagy elhivatottsággal végzette a munkádat, és ugye most már nyugdíjas lehetnél, igen, de még most sem vagy nyugdíjas, mert még most is szeretnéd csinálni. Szóval azért ez motivációt is jelent, további motivációt, ugye?
2: Így van. Én úgy gondolom, hogy én ebben élem ki magam, tehát nagyon szeretek az embereken segíteni, és próbálok is mindenkin segíteni, legjobb tudásom szerint, és úgy érzem, hogy aki hozzánk bejön, és megismer bennünket a rendelőbe, az utána is szívesen jön. Tehát, hogy az embernek mindenkihez van egy kedves szava, rámosolyog, ez már egy fél siker, úgy gondolom, és mindenkinek jól esik, hogyha bemegy egy ilyen helyre, hogy ott kedvesen fogadják, barátságosak. Amellett úgy gondolom, hogy mindenkinek próbálok megfelelni, mindenkinek próbálok segíteni. Hát eddig úgy érzem, hogy talán ez sikerült is.
1: Úgy fogalmaztál, hogy szeretsz segíteni. Ez honnan ered, és egyáltalán hogyan kerültél az egészségügyi pályára?
2: Nagyon beteges kislány voltam. Potom 30 kilóval kerültem be a középiskolába. Sokat voltam kórházba, és így pályaválasztás előtt is pár napot kórházban töltöttem, már 13 évesként, és ott a nővérekkel nagyon szívesen elmentem így reggel vért venni, vihettem a tálcát, én ezt nagyon élveztem, és akkor egyszer így hazamentem, és mondtam a szüleimnek, hogy én ezt szeretném csinálni. Ugye három helyre lehetett jelentkezni, elsőképpen az egészségügyi szakközépiskolát jelöltem meg, másodiknak óvónőképzőbe mentem volna, tehát ha ide nem vesznek fel, akkor ma egy óvónő vagyok valószínűleg, illetve a gimnázium lett volna a harmadik. Úgyhogy hát így kerültem be. A felvételnél megkérdezték, mit szeretnék én ennyi kilómmal itt csinálni, mondtam, hogy hát csecsemő gondozó, gondoltam, majd a csecsemőket elbírom. És az igazgató úr erre mondta, hogy hát kicsi a bors, de erős, úgyhogy aztán fel is vettek.
1: Ez jó. És mikor kezdted meg a pályádat? És kérlek, azt is mondd el a Paks FM hallgatóinak, hogy milyen helyeken dolgoztál, mert hogy több, tudomásom szerint ugye több pozícióban is Igen. Dolgoztál is, meg is álltad a helyedet.
2: Úgyhogy éppen 76. szeptemberében kezdtem a középiskolát, immáron 50 éve, és 80-ban érettségiztem, ugye akkor Pakson nehéz volt, nem tudtam elhelyezkedni, ezért a Szekszárdi Kórház rendelőintézetébe mentem dolgozni, ahol a reumatológiai szakrendelésen kezdtem pályámat. Nagyon jól éreztem magam, szerettem ott dolgozni, nagyon jó helyen volt, de aztán 82. februárjában jött egy lehetőség, hogy eljöttem haza Pakssal dolgozni, úgyhogy márciustól már itt dolgozom, úgyhogy most már lassan, úgyhogy már 44 éve a paksi betegek szolgálatában állok, először körzetben, aztán rendelőintézetben, aztán a Paksi Állami Gazdaságban nyílt egy üzemorvosi rendelő, akkor ott dolgoztam, és akkor ott mindjárt be is iratkoztam az üzemápolói szakra, úgyhogy még ott dolgoztam, el is végeztem az üzemápolói képesítést, és megszereztem, illetve onnan mentem el az első gyerekemmel szülni, és utána, mikor visszakerültem, akkor rendelőintézetben is több szakrendelésen dolgoztam.
1: És azért azt mondjuk el a Paks FM hallgatóinak, hogy azért is vágytál egy picit haza a Szekszárdról, mert hogy te paksi lány
2: vagy. Így van. Én Biriton nőttem fel a Paksi Állami Gazdaságba, ami egy nagy család volt akkor. De valószínű, hogy ez motivált arra, vagy illetve lettem ilyen, hogy mi ott egy nagy családként nőttünk fel, és tehát az összes gyerek minden este együtt volt, segítettük egymást, nagyon sok biritói barátom mentős lett, tehát hogy mi egy ilyen nagy családként éltünk ott kint, segítettük egymást, úgyhogy én ezért szerettem volna nagyon hazajönni Paksra.
1: És ez sikerült is, mint ahogy ezt az előbb elmondtad, és ugye itt most felsoroltál számos területet, ahol dolgoztál az elmúlt 40 évben. Melyik időszakra emlékszel vissza a legszívesebben, és miért?
2: Hát mindegyik valamilyen szinten nagyon jó volt, szép volt az a szekszárdi pár év, ott is sok orvossal, sok embert megismertem, aztán jó volt hazajönni a gazdaságba, a Paks Állami Gazdaságba, mert ott is, ugye hát ott nőttem fel, szinte mindenkit ismertem. Aztán amikor később a Bodor doktornő körzetébe kerültem, jó volt, nagyon szerettem ott is dolgozni. Ott a beteganyag egy kicsit más, és akkor lassan most már 20 éve, hogy lett egy lehetőség, és akkor lejöttem ide az óvárosba, egy kicsit más világba, és szerintem most itt érzem legjobban magam.
1: Oké. És ugye azt említettem, hogy körzeti ápoló vagy. Ez nem ugyanaz, mint az orvosi asszisztens, ha jól tudom, tehát egy picit hoz képbe kérlek minket, hogy miben különbözik a te munkád a klasszikus asszisztens munkájától.
2: Ugye mindenki első körben ugye ápoló és asszisztensi végzettséget kap. Én közben elvégeztem az OKI ápolói szakot is, és a körzeti ápolónő abban különbözik, hogy ha kell, kimegy beteghez, vérnyomást mér, injekciót ad be, kötöz, tehát ilyesmit csinál. Míg nekem is van egy kolléganőm, most lassan 3 éve, aki segíti a munkámat, mert majd 17 évet egyedül dolgoztam, aki főleg a COVID óta, ugye rengeteg telefonhívás érkezik, az e-recept bevezetésével ugye mindenki telefonon kéri a gyógyszereit, és ez már nagyon nehéz volt, tehát lehetetlen volt, hogy ketten csináljuk, ezért kellett egy asszisztens, aki felveszi a telefont, megírja a recepteket, elküldi beutalót, tehát hogy nagyban segíti a munkánkat.
1: Uh-huh. Ugye ügyeleti ellátásban is dolgoztál, méghozzá vezető beosztásban is voltál. Itt milyen kihívásokkal szembesültél a leggyakrabban?
2: Hát a legnehezebb ugye az volt, ugye nem paksi fenntartású volt az ügyelet, vagyis hát ugye a paksi kistérségi ügyeletnek hívták, tehát hogy több 13 település tartozott hozzánk, de az üzemeltető egy pesti cég volt, nehéz volt, mert ugye mindent itt kellett megszervezni. Az autók javításától elkezdve az épület karbantartásáig, tehát mindent. A másik kihívás ugye, hogy a dolgozókat, tehát orvosokat, nővéreket, gépkocsi vezetőket egyaránt, mindenkit nekem kellett koordinálni, ügyeleti beosztást csinálni, tehát mindent, a problémákat megoldani, a gyógyszerelés, a gyógyszerrendelés, tehát minden beszerzés, az minden az én feladatom.
1: És az orvosokat is neked kellett megtalálnod?
2: Hát elég sokat kellett keresni. A cég azért próbálkozott, hogyha nagyon hiányosak voltunk, de nagyon sokszor a rábeszélő képességem kellett ahhoz, hogy helyi orvost is meggyőzzek, hogy jöjjön ügyelni. Úgyhogy ez nem volt könnyű feladat.
1: Azt elhiszem, ez ma se könnyű szerintem megtalálni azokat az orvosokat, akik vállalnak ügyeletet. Most akkor itt tartunk egy rövid szünetet, egy pár dal erejéig, és akkor utána vissza fogunk térni, és innen fogjuk folytatni. Kerné Béda Erikával beszélgetek, a zenék után pedig vele folytatjuk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta Kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
4: Folytassuk akkor a Léna lakópark ügyével, ugyanis azt híresztelik egyesek, hogy amennyiben a Léna lakóparkot rákötik majd a szennyvízre, igen, akkor el fogja önteni a szennyvíz az óvárost.
5: A mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a vízi közműszolgáltató cégtől, a Mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. Nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki.
4: De ti egyébként az aggodalmatokat azt mire alapozzátok? Tehát
5: fő aggodalmunk van. Az egyik az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a szennyvíztelepünknek a kapacitása az már gyakorlatilag kimerült, a felső határon van, a másik pedig a szentápvezetéknek az állapota. Ugye, hogy jó, ott a Léna lakópark alatt most megcsinálták, ott új van, ki van váltva, de mondjuk a Péter utca alatt nem.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, és továbbra is Kerné Béda Erikával, körzeti ápolóval beszélgetek, aki a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna Vármegyei Területi Szervezetének Semmelweis napi ünnepségén június 30-án kitüntetésben részesült, méghozzá Semmelweis napi elismerő oklevelet vehetett át. Folytassuk a beszélgetést onnan, hogy biztos vagyok benne, hogy az alatt a több évtized alatt, amióta te a pályán vagy, nagyon sokat változott az egészségügy. Neked mi ezzel kapcsolatban a megélésed, mik a legjelentősebb változások, mi az, ami esetlegesen könnyítette a ti dolgotokat, vagy éppen nehezítette?
2: Hát valóban nagyon sokat változott, ugye a technika fejlődésével ez valahol nagyon jó irányba. Főleg ugye a Covid óta, amikor bevezették az e-receptet, most már ugye nem csak a recepteket, hanem a beutalókat, időpontot lehet foglalni az e-sztén keresztül, ez sokban segítette a munkánkat. Egyben nehezítette is, mert rengeteg lett a telefonhívás, ugye mindenki telefonon keresztül szeretne nem csak receptet iratni, hanem gyógyulni is. Ez a legnagyobb kihívás, szerintem ez a legnehezebb, hogyha betelefonál a beteg, hogy ő neki ez is ez a baja, és akkor írjunk rá valami gyógyszert.
1: De nem akarnak bemenni?
2: Nem. Annyira megváltozott a Covid óta ez az orvosnál megjelenés, hogy szerintem ez ami rossz irányba halad. Tehát úgy kell meggyőzni a betegeket, hogy hát ez így nem fog menni, hát a köhög, be kell jönni, meg kell hallgatni, hát nem mindegy, milyen gyógyszert fog kapni. Mert ha csak egy hasmenése van, vagy nátás, akkor tudsz neki tanácsot adni, hogy mit vegyen recept nélkül, vagy ha csak táppénz igénye van, mert megoldja ilyen házi gyógymódokkal a kezelését, az ugye megoldható, de egyébként be kell jönnie, mert táppénzes papírt valahogy el kell vigye. Tehát én ezt látom, hogy ez a legrosszabb, hogy mindenki rögtön a telefonhoz nyúl. Tehát hogy meg se próbál, hogy oda jöjjön. Nálunk ugye nincs előjegyzés, tehát nálunk bátran lehet jönni, akinek bármi panasza van. Ezt is preferálom, hogy nem az ügyeletre kell menni, hanem másnap reggel, hogyha nem jól van, akkor legyen szíves és jöjjön be, és még senkit nem küldtünk el, hogy nem hallgattuk meg, vagy nem vizsgálta meg az orvos. Tehát ez, ami szerintem nem a legjobb irányba megy, és ez valahol nagyon fárasztó is. Uh-huh. Úgy veszem észre, hogy a doktor úrnak is kellemetlen, amikor már ott ül a beteg, és harmadszor próbálna vele beszélni, de nem tud, mert éppen a harmadik beteg keresi telefonon, és próbál telefonon tanácsot meg megoldást találni a problémájára. És szerintem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha bejönnének.
1: Hát meg azért úgy belegondol az ember tényleg abba, hogy így távgyógyítás azért, tehát hogy felelősséggel az ember hogyan mondhatja azt, hogy nem hallgattam meg, nem tudom, hogy biztos az-e a baj, stb. Tehát ez tényleg egyébként érthetetlen is, tehát nem is értem így az embereket, hogy ezt így hogy gondolják. Értem én, hogy home office az van most már sok-sok helyen, de így talán van. Az egyik olyan terület, ahol home office nem nagyon lehet csinálni, az az egészségügy.
2: Pontosan, én is így gondolom, és teljesen más, amikor telefonon kér tanácsot, meg esetleg receptet a beteg, vagy ha bejön, és az orvos már ránézésből sokszor mondja, hogy nagyon sápad, menjen el egy laborba, vagy mérjünk egy vérnyomást, és nem is gondol rá, hogy ő neki magas vérnyomása van, mert otthon eszébe se jut, hogy megmérje a vérnyomását, de bejön. Régen volt laborbeutaló vérnyomásmérés, tehát mindjárt van egy vizsgálat, és hát így ezzel nagyon sok betegséget ki lehet szűrni. Tehát, hogy korán meg lehet előzni, és hogy ő nem is gondolta, hogy ő neki magas a vérnyomása, hogy ő neki most gyógyszert kell szedni, hát igen, igen, és ezért kell megjelenni az orvosnál, nem elég, hogy betelefonálunk.
1: Mondjuk ez azért számomra azt üzeni, hogy nem vagyunk túl egészségtudatosak, vagy te ezt hogy látod így 40 év távlatában?
2: Úgy látom, hogy két véglet van, igen, aki igen, nagyon egészségtudatos, és két-három havonta szeretne laborba menni, mert hogy biztos, hogy minden rendben legyen és jó legyen, és van a másik véglet, aki viszont úgy gondolja, hogy ő jól van, egészséges, 5 évente, vagy 10 évente, vagy valahogy bejön megcsináltatni a jogosítványát, és akkor úgy gondolta, hogy ő, neki nincs semmi baja. Nagyon sokan akkor jönnek, amikor már baj van.
1: Ennyi idő alatt biztos, hogy van számtalan emlékezetes története, de nem tudom, hogy van-e esetleg olyan beteg, vagy olyan történet, nem kell névvel, természetesen csak a történetet magát, hogyha van ilyen, ha nincs, természetesen azt is elfogadjuk válaszként. Szóval, hogy ami nagyon emlékezetes, és ha igen, akkor mi miatt lett ez ilyen emlékezetes?
2: Hát nagyon sok van. Lehetne nagyon sokat mesélni, nagyon sokat mondani. Egy, ami mindig nagyon jól esik, az ügyeletben láttunk el egy beteget, egyébként ismertem a beteget, és nagyon rosszul volt, mindenféle jó tanácssal, injekcióval mindennel elláttuk, és mondtam, hogy azonnal Szekszárd kórház, és azóta akárhányszor találkozunk, mindig a nyakamból borul, és megköszöni, hogy ő még itt van.
1: Igen, tehát ennyire rosszul
2: ennyire, volt. Igen. De tehát, hogy ő minden alkalommal megpuszil és köszöni az életét.
1: Édes, de aranyos, ez tényleg biztos, igen. Hogy nagyon, nagyon felemelő érzés azért az ember számára, és ahogy beszéltük már, ezt még plusz motiváció.
2: Így egyszerűen. Van, és sok van ilyen, aki.
1: Igen. Még azért beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mi a titkod szerinted? Hogy ugye nem az első elismerésben részesülsz, ugye most ugye a Semmelweis napi elismerő oklevél kapcsán vagy itt, de igazából 2016-ban már az év dolgozója elismeréssel is jutalmaztak az ügyeleti tevékenységet, igen, kapcsán, és 2017-ben Pakson pedig dr. Pongrácz Sándor díjban részesültél, úgyhogy azért ez számomra azt üzeni, hogy valaki olyas valakivel van dolgunk, akinek van valami titka, ami miatt ilyen megbecsülésnek örvend.
2: Hát igen, én is gondolkodtam már sokat rajta. Sokszor megkérdezem az ismerőseimet, hogy ez mitől van, vagy miért van, hogy segítsenek. De talán valahol úgy gondolom, hogy a segítőkészségem, az empátiám, tehát hogy én együtt tudok érezni a betegekkel, a hozzátartozókkal, nálunk is a családban sok beteg volt, tehát hogy végül is a testvérem mellett nőttem fel, aki beteg volt, tehát nekem ez egy alap, hogy viszonyulok egy beteg emberhez, és úgy gondolom, hogy engem ez tölt el örömmel, amikor segíteni tudok valakin. Nekem ez egy nagyon jó érzés, ez egy, hát nem is tudom elmondani, egy adrenalin, amikor tudom, hogy megoldottam, segítettem, jó helyen van, minden rendben van vele, és utána csak annyit mond, hogy köszi, hát szuper vagy, vagy olvasom így a kommenteket, amiket így írnak Messengeren, vagy bárhol, hogy ha segítséget kérnek, mert ugye nagyon sokszor van. És ez egy olyan jó érzés, hogy nekem elég, hogy megköszönik, mondják, hogy köszönjük, tündér vagy, aranyos vagy, minden. Szóval ez nekem pont elég.
1: Ezt a fajta elhivatottságot hogyan lehet összeegyeztetni a magánélettel? Könnyű, hát, nehéz?
2: Hát,
1: kihívásokkal.
2: Kihívásokkal teli, így van. Ugye nekem is két gyerekem van, akit fel kellett nevelni. Családom, családi házban élek. A virágaim között élem ki a napi feszültséget, mert ugye ilyen 70-80-100-as beteg forgalom után, mikor az ember hazamegy, akkor kell 1-2 óra csend. És azt általában este a virágaimmal szoktam megbeszélni, hogy most akkor itt köztetek nagyon jól érzem magam, és rendezkedtem őket. Hát nagyon nehéz, tényleg, főleg amíg az ügyelet is volt, tehát volt, hogy a nap 24 órájában, tehát megértőek voltak.
1: Igen, de itt volt, ott, igen, mondja csak nyugodtan.
2: Igen, mert voltak problémák, meg hogy nem szeretnek, tehát nem járnak velem az üzletbe, mert hogy ők nem, rendelnek, tehát anya rendel, vagy ha szól a telefon, akkor anya már megint rendel, de hát ez nálunk így természetes, ha délbe csörög a telefon, én felveszem, nálam soha nincs kikapcsolva, messengeren a betegeink, akik bejelölnek, Facebookon is visszajelölöm, csak azért, hogy tudjunk kommunikálni, tehát nekem ez természetes, ők meg viszont ebbe kénytelenek voltak elviselni.
1: Igen, ez nagyon tetszik ez a történet, hogy nálatok gyakorlatilag ez szállóige volt, hogy anya rendel, igen. Anya megint rendel.
2: Anya hol megint, van anya? Anya megint anya, rendel. Anya félrevonul, sokszor ott hagyja az ebédet, és akkor rendel telefonon keresztül is, igen.
1: Összességében melyik szakmai eredményedre, vagy melyik igen, melyik szakmai eredményedre vagy a legbüszkébb?
2: Ja, díjak közül?
1: Akár, igen.
2: Hát mind a három. Tehát nekem egyforma. Igazából mind a három nagyon jó, vagy nagyon jól esett. Ugye ezt a, mint mondtam, ezt ugye a kollégák jelölik, tehát itt nem a betegek terjesztik fel az embert, bár a Pongrácz díjnál ugye ott aláírást gyűjtenek a betegektől is, vagyis hát lehet nyilván, de úgy gondolom, hogy lehet, ha nem kaptam volna egyiket se, én akkor is ugyanígy csinálnám. Tehát nem tudnám másképp csinálni. Lehet, hogy ez kicsit ilyen furcsán hangzik, de szerintem én ilyennek születtem.
1: Hát ha valaki szereti csinálni, amit igen. csinál, akkor azt gondolom, hogy ez bármilyen elismerés igen. nélkül is így áll hozzá, ez teljesen egyetértek. És egy utolsó kérdést még engedj meg, mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik egészségügyi pályára szeretnének mondjuk most jelentkezni?
2: Hát az egészségügyi pálya, amikor én jelentkeztem, sokkal könnyebb volt, mert még volt a szakközépiskolai képzés. Most sokkal nehezebb, mert ugye alapból egy érettségére épül rá a képzés. Kicsit a fiatalok úgy érzik, hogy hosszú a képzési idő, de én úgy gondolom, hogy aki ben van egy kis empátia, egy kis segítőkészség, vagy úgy érzi, hogy ő szeretne a betegeken segíteni, azoknak azt mondom, hogy vágjanak bele, és igenis, sajnos nagyon kevesen vagyunk, nincs utánpótlás, nem tudom, mi lesz velünk, ha tényleg mi ki abba hagyjuk, nagyon nehéz, tehát ott tartunk, hogy mi kolléganők egymás között sem találunk helyettest, mert hogy nincs. Nem mennek a fiatalok erre a pályára.
1: Pedig szép szakma.
2: Pedig szerintem is egy nagyon szép szakma. Én úgy gondolom, a betegektől, ami visszajelzést kap az ember, az egy nagyon jó érzés.
1: Mondjuk ehhez szerintem olyan személyiségnek is kell lenni, hogy az ember ne csak, tehát hogy ahhoz, hogy az ember szeretetet kapjon vissza, igen. nagyon sok szeretetet kell adni, mert hát azért szerintem vagyunk egy páran, akik már megjárták az egészségügyet, és nem feltétlenül ilyen igen. pozitív élményekkel emlékeznek vissza, mint hogy rád egyébként pozitív emlékekkel emlékeznek vissza a betegeid, illetve betegeitek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, még egyszer gratulálok nagyon akkor az elismeréshez, köszönöm. És további akkor jó munkát, és sok sikert, és sok-sok elégedett, boldog beteget, aki egyébként meggyógyul, nyilván ne legyen sok betegetek, ne legyen félreérthető, azt én ezt elmondom a hallgatóknak, tehát nem sok beteget, kívánok csak olyan beteget, hogy aki már bemegy, az tényleg elégedetten, és pozitív emlékekkel távozzon tőletek. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kerni Béda Erikával beszélgettem, aki a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna Vármegyei Területi Szervezetének Semmelweis napi ünnepségén kitüntetésben részesült, Semmelweis napi elismerő oklevelet vehetett át. Most ismét zenével folytatjuk, aztán majd még jövünk vissza.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont kovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar-német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 68-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztották a Tisza párt által jelölt Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén, írja az MTI. A képviselők 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztották Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. A Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ olyan programok megvalósítására kapott támogatást, melyeket a közösségi és szabadidős tevékenységekre fordíthatnak, adta hírül a Tolnavár megyei Balassa János Kórház. A Humán Szolgáltató Központ a kórházzal és a város önkormányzatával együtt nyert TOP plusz támogatást, mely az intézmény szakmai programjait finanszírozza. A Humán Szolgáltató Központ gyermekjóléti alapellátás esetén különböző foglalkozásokat valósíthat meg, úgy mint közösségfejlesztő eseményeket, szabadidős tevékenységeket és a társas kapcsolatokat erősítő megmozdulásokat. A megvalósítás során az önkormányzat a projektmenedzseri és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat látja el, míg a kórház tematizált egészségfejlesztő és egészségtudatosságot erősítő képzési programokon vesz részt. A TOP plusz támogatás összege mintegy 354 millió forint, amely az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával került az intézményhez. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. december 29-e. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az életet, testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatája alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetni a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. Hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kijelentett.

0: emelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben négy védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
1: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első meccsen, ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
2: Milyen érzés a Fradit megverni?
1: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond mindegyik mérkőzés egy kiki meccs. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. A Fradi ellen nyilván jó játszani mindig, szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült két gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
0: Jó meccsek és minél több győzelem a cél a bajnokságban, folytatta Pető Milán, aki egyébként az FC Fehérvár edzőjének a fia.
1: Az első bajnok itt megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccse is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. Próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el. Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges, ott a csatárok mögött a 10-es pozícióba számít rám a vezetőedző. Próbálom a legjobbamat nyújtani, és a csapat segítségére lenni.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rockfm reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra után ez még mindig az élesztő, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de bevallom, számomra a mai reggel nagyon inspiráló volt. Egyrésztről azért, mert beszélgettem Kákai Jemesével, aki az egyik legjobb, legigényesebb rockbanda, System of a Down koncertjén járt Varsóban, akik nagyon ritkán szoktak koncertezni, itt legalábbis Magyarországon 2010-es évek eleje óta nem voltak, de azt, ahogy elmondta Emese, szinte ott éreztem magam egy picit ezen a koncerten Varsóban, és egy picit tényleg, minthogyha én is átélhettem volna ezt a fantasztikus koncertélményt, és utána pedig 8 óra után Kerné Béda Erik, a körzeti ápoló érkezett ide hozzám, aki túl azon, hogy most Semmelweis nap alkalmából elismerő oklevélben részesült, hát ő már előtte természetesen kapott Pongrácz Sándor díjat Pakson, és többszörösen kitüntetett körzeti ápolóról beszélünk, de hát nem is csoda, mert ahogy így hallgattam, ahogy mesélt, ahogy beszélt, egyszerűen látszik, hogy tényleg neki a segítés, az élete, és azt hiszem, hogy az ilyen emberek mindig adnak egy plusz-plusz motivációt az embernek a saját hivatása tekintetében is, amit egyébként jó esetben pont ugyanúgy szeret, mint ahogy ő szereti az egészségügyi munkát, amiben dolgozik most már több évtized óta, úgyhogy számomra nagyon felemelő volt most ez a reggel, remélem, hogy nektek is, és bízom benne, hogy a hét folyamán hasonló jó beszélgetéseknek lehettek fültanúi itt a Paks FM élesztő című műsorába. Szerintem tegnap is egyébként már egy jó napunk volt, hiszen itt volt a stúdióba, illetve hát vonalba ki hogyan, Brahum Marianna Zita, aki az Annabel külön díjasa lett, egy bonyhádi lány, akivel már egyébként találkozhattatok itt a Paks FM-en, csak egy teljesen más tekintetben ugyanis. Ő és párja Csizmadia Bence mind a ketten az Operaház, Opera Rajt programjának voltak a növendékei, és ebből az alkalomból például június 13-án részt vettek az Eiffel Műhelyházban egy csodálatos gála koncerten. Meg is osztottuk az ott készült felvételeket a különböző online felületeinken, úgyhogy érdemes lehet megnézni ezeket, ha esetleg nem hallgattátok meg, mert nagyon-nagyon tehetséges mindkét fiatal, és Brahum Marianna Zita úgy látszik, hogy más zsűrit is levett a lábáról, ezúttal az Annabel szépe választáson lett külön díjas. Aztán nézzük még, hogy mi várható a héten. Igen, július 29-én többek között majd érkezik Bátapáti polgármestere, ha minden igaz, és július 30-án pedig az életképes táborból érkeznek majd gyerekek, akikkel az élet nagy dolgairól fogok beszélgetni, és bizony július 31-én is nagyon ígéretes vendégek lesznek, többek között lesz dalpremier, és ezen kívül pedig a jubileumi Queen Symphony koncertről is lesz egy beszélgetés, ami hát megint csak egy nagyon-nagyon igényes programnak ígérkezik itt a térségben, mondhatjuk a térségben, bár nem vételkörzetünk Pécs, de nekünk paksiaknak azért sok tekintetben kulturális, főleg kulturális programok tekintetében azért mégiscsak Pécs az egyik, ami ilyen központi helyet foglal el. Szóval érdemes lesz minket hallgatni egész héten keresztül, és akkor nem is beszélve arról a fantasztikus fesztiválról, ami itt volt Gerjenben július 23-a és 25-e között, amiről szintén szó volt a mai reggel folyamán, és ami tényleg nagyon-nagyon sok látogatót vonzott, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, és nem csak azért, mert sokan voltak, hanem azért, mert nagyon színes volt a társaság, és nagyon jók voltak a zenekarok. Többek között magyar és még egy Las Vegas-i banda is színpadra lépett. Az amerikai Hemlock zenekar is itt volt Gerjenben, az európai turnéjuk keretében. Ők egyébként groove metalt és thrash metalt játszanak, és nagyon élték a srácok a színpadot, mint ahogy a közönség is nagyon élte azt, ahogy ők zenéltek. úgyhogy érdemes volt tényleg őket is meghallgatni. Függetlenül attól, hogy bevallom őszintén, én a dallamos rockot szeretem, én ezt az igazi zúzós metalzenét annyira nem, de számomra is nagyon nagy élmény volt látni azt, hogy ők mennyire élik ezt a zenét, és mennyire azt csinálják láthatóan, amit imádnak. Na, hát szóval ebből már csak ezért is érdemes volt kimenni a Gerjeni Dunarok motoros találkozóra, és ugye Romhányi Dániel elmondta nekem, hogy mennyire szereti. Noha nagyon fiatal, még alig tizenpár éves, de már egészen pici kora óta jár erre a fesztiválra, és nagyon szereti. A folytatásban gyorsan elmondom azt még, hogy milyen idő várható. Ugye az időkép előrejelzése szerint napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az észak-nyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet. Napközben már 26-33 fok között alakul a hőmérséklet, és holnaptól pedig igazán bedúran a kánikula, és 35 fokig megy már holnap is a hőmérő higanyszála. Ebből adódóan vigyázzatok, és ne menjetek nagyon ki a napra, vagy ne sokat legyetek a napon, hiszen az UV-sugárzás az nagyon erős, azt írja az időkép előrejelzése. Csütörtökön már 36, pénteken 38, szombaton 39, vasárnap és hétfőn pedig már 40 fokot mutat a hőmérő, legalábbis itt az előrejelzés szerint, úgyhogy kemény napok állnak előttünk, készüljetek fel rá, és keressetek magatoknak jó kis árnyékos helyeket, vagy pedig egy vízpartot, ahol pihenhettek, ahelyett, hogy mondjuk dolgoznátok ebben a nagyon nagy melegben, de ha dolgoztok, akkor hallgassatok minket, hiszen a Paks FM-en folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél kellemesebben teljen a reggeletek, a napotok, a teljes 24 órátok, és ha minket hallgattok, akkor bízunk benne, hogy sikerül is elérni ezt a célunkat, és tudjuk segíteni azt, hogy ha már dolgoztok, akkor legalább jó napotok legyen. Nos, hát ez volt a Paks FM élesztő című műsora, én Harmad Gabi voltam, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és arra bíztatlak benneteket, hogy kövessétek a Facebook oldalunkat és az online felületeinket, a TikTok oldalunkat is, az Instagram oldalunkat is, mert hogy számos információt és számos tudósítást osztunk meg ott is, úgyhogy érdemes megnézni ezeket az oldalakat, hiszen akkor nem maradtok le semmiről. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, és csütörtökön reggel ismételten találkozunk, amikor is majd gyerekekkel fogok beszélgetni az élet nagy dolgairól. Nagyon-nagyon izgalmas kis reggelnek nézünk elébe, mert hogy a gyerekek nagyon nagy okosságokat tudnak mondani, és én ezt nagyon bírom bennük. Most pedig akkor átadom a szót, és maradjatok továbbra is velünk. Maradjatok továbbra is a Paks FM-mel. Sziasztok, további szép napot és jó rádiózást kívánok nektek.
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggeli.

0: Fresh FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál? Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: Fél tíz és az élesztő után üdvözlök mindenkit, átvettem a terepet Gabitól, én Strasser Andi vagyok, és egészen délután kettőig hozom nektek a jó zenéket. 2026. július 28-án kedden a Szabolcsokat és az Alinákat külön üdvözlöm, ők ma mai napon a névnaposok, és a Duna Kömlődiek figyelmét felhívom arra, hogy ingyenes állapot felmérés zajlik a Duna Kömlődi faluházban egészen déli 12 óráig, úgyhogy jó, ha ezt tudjátok. Egyébként a Paksi Gyógyászati Központ egészségfejlesztési irodájának a jó voltából, úgyhogy érdemes ellátogatni oda. Erről is szó lesz még ma délelőtt, illetve sok érdekes nyári témáról. Vajon milyen gyógyszereket érdemes magunkkal vinni a nyaralásra? Miért jó még melegben is meleg termálvízbe ülni? És valóban képesek vagyunk-e hőgutát kapni, ha nagyon melegünk van? Ezekről mind szó lesz, illetve ki látta, hogy vasárnap este kirúgta a kezdőrúgást a Paks FC Ferencváros összecsapáson a 80 éves Anna néni. Ő is megszólal nálunk ma délelőtt, egyébként 10 óra után, úgyhogy érdemes együtt maradnunk. Nagyon jó rádiózást mindenkinek!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
4: Paks FM. Összekötött.

0: Paks FM.
1: Ez bizony a Paks FM 3:10 előtt, pontosan 4 perccel kedden délelőtt, amikor tart az ingyenes általános egészségügyi állapot felmérés 9 óra óta egészen déli 12 óráig Dunakömlődön, a Dunakömlődi Faluházban. A Paksi Gyógyászati Központ egészségfejlesztési irodája szervezi ezeket az állapotfelméréseket, ingyenes állapotfelméréseket. Ugye az elmúlt hetekben az Atomtéren, illetve a Paksi Piac téren is volt kitelepülésük, és most tehát Dunakömlődön a faluházban várnak szeretettel mindenkit. Vérnyomásmérés, koleszterin, húgysav és vércukorszintmérés, ezekre lehetett előzetesen regisztrálni, és a tajkártyát sem volt szükséges magukkal vinniük azoknak, akik regisztráltak. Viszont én azt javaslom, hogy esetleg, ha még érdekel benneteket a program, érdemes ellátogatni a faluházba, hát ha be lehet még férni a mérésekre. Van egy telefonszámuk is, 20-as körzet 88 30 800 01, a Paksi Gyógyászati Központ egészségfejlesztési irodájának ingyenes általános egészségügyi állapot felmérése zajlik tehát Dunakömlődön. Egyébként nyármelegben sokkal többször érdemes vérnyomást mérni, mint amennyiszer szoktunk általában, tehát mondjuk nem napi egyszer, hanem akár 3-4-szer is, ugyanis a hőség miatt kitágulnak az erek, fokozódik az izzadás, és a megváltozott gyógyszerhatások miatt hirtelen leeshet vagy ingadozhat a vérnyomásunk. Ezt biztos vagyok benne, hogy sokan érzékelik, úgyhogy vigyázzatok magatokra, de ha van otthon vérnyomásmérő, akkor is egy ingyenes állapotfelmérés mindig jól tud esni, és nyilván a hölgyekkel, akik az állapotfelmérést végzik, konzultálni is lehet, úgyhogy ez egy nagyon klassz lehetőség. Teddy Simstől a The Door pedig egy nagyon jó sláger, egyébként 2 évvel ezelőtt jött ki, és ez már akkor a 3. olyan dal volt az amerikai énekestől, amelyre felfigyelt a világ, úgyhogy Teddy Swims-szel folytatjuk.

0: Egy de jó is volt a Barabás Lőrinc elektrikkel annak idején Fábián Júli. Egyébként 2005-től létezik maga a formáció, ezt a dalt 2007-ből játszottam, de Fábián Júli után Lőrinc, Barabás Lőrinc, trombita művész továbbra is aktív, érdemes figyelemmel kísérni a koncertjeit. Hamarosan délelőtt 10 óra ránézünk már is, hogy mi a helyzet az utakon.
1: És most közlekedj velünk!
0: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között még mindig tartanak az aszfaltozási munkálatok, a 155-ös és a 161-es szelvények között a belső sávot tartják zárva. A 6-os főúton Szekszárd közelében a 143-as szelvénynél fenntartási munkákat végeznek munkaidőben, Kakasd irányában egy sávot lezártak, Kakast külterületén pedig, szintén a 6-os főúton Bonyhád irányában a 152-es és a 153-as szelvények között szintén sávzárás követel figyelmet útfenntartási munkálatok miatt. Bács-Kiskunban az 51-es főúton a 162-es kilométertől Baja belterületétől egészen a 181-es szelvényig Dávod határáig az útmenti növényzetet gondozzák a mai napon. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es szelvények között még mindig dolgoznak az útépítők, többször több helyen félútpályás lezárás nehezíti a forgalmat és sokszor egyébként torlódást is okoz. Ami Paksot illeti, a mai napon Paks és Gyapok között kaszálnak az út mentén, ott ügyeljetek, illetve a 6-os főúton Paks és Dunakömlőt között a 105-ös és a 107-es szelvények között fakivágás zajlik, úgyhogy ott is érdemes lassabban haladni. Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
0: Az utazás, a munka, vagy a szabadságolás mellé pedig szóljanak a jó slágerek a következő órában, és a Toszkánával indítok majd. 10 óra után maradjunk együtt.

0: Max FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élőeleségek, valamint mini

0: kocsma étterem Solt.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, idézi a minisztert az MTI. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok háromnegyedének javult az életminősége a korábbihoz képest saját megítélésük szerint, míg egy éve ez az arány 70% körül volt. A munkavállalók nagy része a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, de növekedett azok aránya, akik családi okok miatt vállaltak el határon túli állást, közölte az állásportál az MTI-vel. Az 1000 fő bevonásával februárban készült felmérés szerint a magyarok 12%-a dolgozott már külföldön, míg egy évvel ezelőtt minden tizedik. A munkavállalók 31%-a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, ami 5% ponttal alacsonyabb, mint egy éve, míg 16% családi okokra hivatkozott, ami 10% pontos növekedést jelent. A szakmai fejlődést, valamint a nyelvi és kulturális tapasztalatszerzést 14-14% jelölte meg indokként, és csak 6% volt azok aránya, akik azért távoztak, mert Magyarországon nem találtak megfelelő állást. A felmérés szerint a külföldi munkatapasztalattal rendelkező magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, ami megegyezik a tavalyi felmérésben mért adatokkal. Szellemi munkakörben 34%, vállalkozóként vagy szabadúszóként 11% dolgozott. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja a magyar vasúti járműpark jelentős megújítása. A program szerint 10 éven belül a jelenlegi 40-50 éves átlagkor felére csökkenhet a MÁV és a HÉV járműveinél. A program Tolna vármegye számára is kedvező hírt tartalmaz, a tervek szerint megkezdődik a régi dízelmotorvonatok cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra a nem villamosított vasútvonalakon. Az új járművek a tervek alapján Szekszárd felé is közlekedhetnek, javítva a térség vasúti közlekedésének komfortját és korszerűségét.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Összesen 10 közlekedési balesethez riasztották a rendőröket az elmúlt hétvégén Tolna vármegyében. A hatósági beszámolók szerint az esetek közül 4-ben személyi sérülés is történt, a balesetek hátterében pedig leggyakrabban az ittasság, az elalvás és az elsőbségadás hiánya állt. Szombaton hajnalban Dunaföldváron egy autós feltehetően alkoholfogyasztás miatt letért az útról, árokba hajtott, majd egy ház kerítésének csapódott. Mivel a sofőr megtagadta a szonda megfújását, a rendőrök előállították mintavételre. Ugyancsak szombaton Pakson a Tolnai utcában történt baleset, egy udvarról kikanyarodó autós nem adott elsőbséget egy kerékpárosnak, aki az ütközés következtében felborult és könnyebben megsérült. Tolnán vasárnap hajnalban egy ittas gyalogos okozott súlyos balesetet, amikor váratlanul egy szabályosan haladó segédmotoros elé ugrott. Az ütközést a motoros már nem tudta elkerülni, a gázolást követően a motoros

0: Súlyos, a gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Dombovár Szőlőhegyen szintén az elsőbségadás elmaradása miatt történt karambol a 611-es főút kereszteződésében, ott egy utas sérült meg súlyosan. A rendőrség ismételten felhívja a közlekedők figyelmét, hogy ittas állapotban vagy fáradtan semmiképpen se üljenek a volán mögé, és gyalogosként is fokozott körültekintéssel lépjenek az úttestre.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi, nagyon köszönjük a híreket, 11 órára várunk vissza, most pontosan 5 perccel járunk délelőtt 10 óra után, amikor 26 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, mára is csak 30-at ígértek, viszont több napsütést a tegnapi napnál is füllet meleget, a 40 fokok előtt ez még egy enyhébb nap lesz, úgyhogy kitartást kívánok azért mindenkinek a munkában, és egy nagyon kellemes napot ebben az órában. Ránézzünk a program lehetőségekre, ennek a hétvégének is lesznek nagy rendezvényei, például a Paksi fogadhajtó verseny. Egy kicsit a nyaralással is foglalkozunk még, hiszen augusztusban még nagyon sokan fognak útra kelni, vajon milyen gyógyszereket érdemes magunkkal vinni a nyaralásra. Ezt is elmondom majd, és ebben az órában hallhatjátok 10:30 körül Anna nénit, azt a 80 éves törzs szurkolót, aki a kezdőrugást végezhette el a Paksi FC Fradi mérkőzésen vasárnap este. Zseniális lesz, maradjunk együtt!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: A melóhely helyett jobb lenne a strandon.
1: Úgy érzed, rossz buszra szálltál? Előfordul.
2: A nyári zenei állomásod megvan. Paks FM. Összekött.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ingyenes általános egészségügyi állapot felmérés zajlik Dunakömlődön, a Dunakömlődi Faluházban délelőtt 9 órától egészen déli 12 óráig. Várják azokat elsősorban, akik előzetesen regisztráltak, vérnyomásmérés, koleszterin, húgysav és vércukorszint mérés is az ingyenes mérések között van. A Paksi Gyógyászati Központ egészségfejlesztési irodája szervezi az állapot felmérést. Ezen a héten több nagyszerű program is lesz, elsősorban egyébként augusztus 1-én szombaton, például a 4. Gerjeni Nagycsaládos Családi Nap, amelyre 15 órától a Gerjeni sportpályán kerül sor, többek között cukorágyú, lovaskocsikázás, rendőrkutyás bemutató és habparti várja a kicsiket és a nagyokat. A belépés természetesen díjtalan. Kalocsán augusztus 1-én lép fel Nagy Ervin és Borbé Alexandra szombati napon az érsekkerti szabadtéri színpadon az Egy életünk című életrajzi stand-up esttel érkeznek. Szintén szombaton bortúra lesz Németkéren, a németkéri német nemzetiségi tánccsoport szervezésében retropartival egybekötve, a bevételt pedig a tánccsoport javára fordítják. Nem véletlenül, hiszen a csoport Amerikába kapott meghívást, ide is mindenkit szeretettel várnak, mármint a bortúrára Németkére. Hát nyilván nem az amerikai útra, arról majd eljönnek beszámolni a németkéri táncosok. És augusztus 1-én szombaton lesz a Paksi fogadhajtó verseny is az Ürgemezei fogadhajtó pályán. 9 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó. Az akadályhajtás első fordulója 9:30 kezdődik. Déli 12 órakor lesz ebédidő, de 13 órakor folytatódik az akadályhajtás. 16 órakor vadászhajtásra is sor kerül, 17 órakor pedig az eredményhirdetés következik, ide is mindenkit szeretettel várnak, a belépés díjtalan, büfé és hűsítők, üdítők lesznek a helyszínen.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paksfm Summertime.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Francisco mesél a Paks FM-en és a legvagányabb Paksi FC szurkolók következőkben. Ígértem Anna nénit, már is hozom, mint ahogy arról nyilván korábban, illetve vasárnap este óta többször beszámoltunk. Győzelemmel kezdett az OTP Bankliga szezonnyitó meccsén a Paksi FC. A Ferencvárost 4-2-re fektették két várra a paksiak, Szalai József és Pető Milán 2-2 góljával. Aki az első másodpercektől figyelemmel kísérte a mérkőzést, láthatta, hogy a kezdő rúgást egy 80 éves törzs szurkoló rúghatta, Veller Lajosné Anna néni, aki egyébként pontosan a 80. születésnapjára kapta a családjától a kezdő rúgás lehetőségét. Haraszti Zsolt ügyvezetővel, a Paksi FC ügyvezetőjével egyébként hatalmas örömmel és lelkesedéssel együtt végezték el a rúgást, és a félidőben Anna néni jósnak is bizonyult, mert Paksi győzelmet tippelt, bár 3-2 arányban, ugyanis a meccs szünetében tudott Pálfi Kati kolléganőnk interjút készíteni a szülinapos törzs szurkolóval. Ezt hallhatjátok a következő 3,5 percben.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Szurkolóim maminak mondanak csak. Így szólítanak. Már nagyon régóta én járok Mezőföld kupába, amikor bekerültünk, azóta. És én vidékre is eljártam, mentem bárhova. De most, mivel már az idő eljárt, így már vidékre nem. De itt Pakson, amilyen meccs van, én mindig itt vagyok. És szurkolok! Hajrá, Paks!
3: 80. születésnapjára tetszett kapni ugye ezt a kezdőrugást, illetve Anna napra, a névnapjára. Honnan a foci szeretet?
2: Hát már a szüleimtől örököltem, mert a konzervgyárban dolgoztam, és már akkor a Márkus Józsi volt az edző, meg játszott is, az idős nagyon régóta, egész pici korom óta, hogy mentünk nagyon sokszor meccsre, és olyan is volt, hogy a munkahelyemen, amikor dolgoztam a ruhaiparnál, az Erza Jóska volt a főkönyvelő, és ő engedélyezte, hogy amikor meccs van, elmehetek a meccsre, és mentem is, volt nagyon sok, és szívvel, lélekkel szurkolok, mert benn van a véremben. Az unokáim is itt vannak, velük együtt, meg a fiammal.
3: Van-e valami nagyon emlékezetes mérkőzése, vagy olyan játékosa, akire az elmúlt évtizedekben nagyon nagy szeretettel gondol vissza?
2: Nagyon sok van, az egész csapatot szeretem. Egy a Martonvásári, az ott a játékvezető, az nagyon ellenünk volt. És ott volt fekete táskám, és azzal...
3: Na, csak nem, tetlegességig fajult a dolog.
2: Hát sajnos ez is benne volt a játékban. És hát a Böde Dani, meg hát nagyon sok. Például az Osvát is, de ő elment a Fradihoz, ő most már lezárult.
3: Akkor maradt a Böde Dani a kedvenc játékos.
2: Igen. Meg a Haraszti. Hát most azzal volt a kezdőrugás. Ezért, hát na, van több is, meg a Szabó Jani, hát de most ő, ugye piros lapiget nem lehet.
3: Szóval azért a szíved csücske mégiscsak azok a játékosok, akik paksiak, saját nevelésű játékosok.
2: Paksiak, magyarok vagyunk, itt nincs idegen, nem is kell.
3: Látom, ez is nagyon tetszik önnek. Hát én jó egészséget és sok-sok szurkolási lehetőséget kívánok még önnek itt a következő évekre.
2: Még jó egészséget, akkor még sokszor találkozunk.
3: Úgy legyen, köszönöm szépen. Jó szurkolást!
2: Köszönöm.
3: Mit tippel a mai, tényleg, mit tippel a mai meccsen? Mert most itt fél idő van, és 2-2. És 2-2 az állás.
2: De 3-2. Mert most a Böde Dani bemegy, és rúg egy gólt. Mert ugye az volt mindig, hogy Böde Dani rúgja egy gólt.
3: Úgy legyen. Jó, remélem jó Jósnak tetszik bizonyulni Anna néni.
2: Én hatása vagyok rájuk.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó szurkolás.
0: Mi pedig szokás szerint, Kati, nagyon köszönjük a zseniális interjút Anna nénivel, Veller Lajosné Annával, aki 80. születésnapjára kapta családjától a kezdőrugás lehetőségét, tehát a vasárnapi Paksi FC Fradi mérkőzésen. A 3-2-es tipp tulajdonképpen olyan értelemben bejött Anna néni, hogy a Paksi FC nyert 4-2-re, úgyhogy egy ráadással is nem Böde Dani rúgta a gólt, hanem ugye a Szalai Pető páros 2-2 gólt rúgott, de megértjük, hogy Böde Danira esett a tipp Anna néni részéről. Egyébként a Paksi FC az OTP Bankliga második fordulójában augusztus 3-án, jövő héten hétfőn este Zalaegerszegen lép pályára, majd a harmadik fordulóban itthon játszanak újra, augusztus 9-én, ez jövő hét vasárnap lesz, 17 órakor, akkor pedig a Kispest Honvéd FC gárdáját fogadják, mindezek előtt pedig ugye az Európa Konferencia Liga visszavágóján csütörtökön este Görögországban, Athénban kell helytállniuk a paksi labdarúgóknak. Nagyon sűrűek ezek a napok. Hajrá, Paksi FC! Paksi FM. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your...

tanyár, az bizony itt van, és az elmúlt napokban már majdnem azt hittük, elmúlt hetekben, hogy nem lesz újabb hőségriasztás ezen a nyáron, de bizony ez vár ránk. Ezen a héten jönnek újra a 40 fokok, miközben az augusztus is elérkezik, ugye szombaton már augusztus elseje, de még nagyon sokaknak hátra van a jól megérdemelt nyaralás, vagy esetleg valaki atók jelleggel egy-két napra még kiruccan valahová vízpart mellé, akkor bizony a kis útitáskát vagy a kis bőröndöt be kell csomagolni, vagy hosszabb útra a nagy bőröndöt. Ki az, aki gyógyszeres kis dobozt vagy zacskót is szokott összekészíteni, főleg ugye, ha gyerekekkel utazunk, általában valamiféle fájdalom vagy lázcsillapítót nem hagyunk otthon. Nos, az egészség kalauz összeállította, hogy milyen gyógyszereket érdemes magunkkal vinni a nyaralásra, ígértem ezt a listát, úgyhogy nézzünk rá. A fájdalomcsillapító, a lázcsillapító, illetve fertőtlenítő mindenképpen szükséges, illetve jó, ha van nálunk. Az allergia gyógyszert pedig nem csak azoknak javasolják, akik allergiások, hanem bármire is kijöhet az allergia, egy nyaralás, főleg egy külföldi út kapcsán. Aztán időseknek, krónikus betegeknek, illetve gyermekekkel utazóknak speciális előkészületekre és extra tartalékokra is szükség lehet. A gyógyszereket mindig a kézipoggyászban érdemes szállítani, ha repülővel utaztok, a nagy bőrönből úgymond kiveszik, és általában úgy érdemes pakolni, hogy ha 4 napra utazunk, akkor ne csak 4 napra, hanem plusz 3, 5 vagy akár 7 napra betenni a gyógyszereket, váratlan helyzetek is előállhatnak. Utazás előtt nézzük meg a gyógyszerek tárolási előírásait, ismerjük meg a nemzetközi szabályokat, és készítsünk gyógyszerlistát, hogy könnyebb legyen pótolni a készítményeket külföldön. A kisebb sérülések ellátásához jól jön néhány raktapasz, steril kötszer, fertőtlenítőkendő vagy sebfertőtlenítő készítmény. Vannak, akik tudják, hogy túrázni is fognak, esetleg hegyet mászni, vagy valamiféle olyan extrém sportot is űznek majd, ahol sérülések előfordulhatnak nyilván. Kisebb sérülésről legyen csak szó, illetve egy digitális lázmérő sem foglal sok helyet, mégis sok bizonytalanságtól kímélheti meg az embert, főleg ha gyerekekkel utazunk. Ne legyen rá szükség, de a gyógyszeres kis dobozt vagy zacskót így érdemes összekészíteni a nyaraláshoz.

0: Közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, több forgalom korlátozásról viszont igen, illetve jó pár útszakaszon a mai napon kaszálnak, illetve az útmenti növényzetet gondozzák, például Paks és Gyapak között, a 3-as és a 10-es szelvények között, Paks és Dunakömlőd között, pedig a 6-os számú főúton az útra veszélyes fákat vágják ki a 105-ös és a 107-es szelvények között szintén a mai napon. Itt ügyeljetek! A Dunaföldvár és Solt közötti útszakaszon útkarbantartási munkákat végeznek, burkolattisztítás zajlik az 52-es főúton a 60-as kilométer szelvénynél, a 47-es kilométernél pedig továbbra is tart a csomópont építés, mindkét irányban útszűkület lehetséges. Kalocsa és Dunapataj között szintén az útmenti növényzetet kasszálják, a 6-os főúton pedig kátyúznak is a mai napon a 121-es és a 123-as szelvények között, ez a Duna-Szentgyörgyi szakasz. Ezen kívül az M6-os autópályán, a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a 155-ös és a 161-es szelvények között a belső sávot zárva tartják, a 6-os főúton pedig Szekszárd közelében a 143-as szelvénynél fenntartási munkákat végeznek Kakasd irányában. Egy sávot lezártak, illetve Kakasd külterületén szintén a 6-oson Bonyhád irányában a 152-es és a 153-as szelvények között szintén sávzárás követel figyelmet útfenntartási munkálatok miatt.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt.
1: Nagyon jó utat kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést a napsütésben és füllett időben. 27 fokos a levegő Paksnál, lehet ebből 29-30 is kora délutára, de még hátra van egy óra a délelőttből, 11 után is hozom a zenéket. Harry Styles-szal indítom mindjárt a következő

0: kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. TAR-pakkal mindig olcsóbb. TAR-osnak lenni jó?
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, hangoztatta Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök az Axios amerikai hírportálnak adott interjújában azt állította, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ugyanakkor hozzátette, hogy ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. A korábbi jelentések szerint a mostani egyeztetések a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságáról és az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó nukleáris megállapodásról szóló hivatalos tárgyalások felújításáról szólnak közvetítők útján, elsősorban Omán és Irán között, amibe Pakisztán, Katar és Egyiptom is bekapcsolódott, míg amerikai részről az elnöki külön megbízottak vesznek részt. Donald Trump elnök hétfői interjújában azt hangoztatta, nem hagy sok időt a diplomácia számára, és úgy fogalmazott, hogy vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle, írja az MTI. Szakmai értekezleten tárgyalták a Tolna vármegyei közfoglalkoztatás helyzetét, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal. Július 24-én Bonyhád adott otthont annak a szakmai értekezletnek, amelyet dr. Vörös Szabolcs, a Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályvezetője tartott. A megbeszélésen részt vett a négy járási foglalkoztatási osztály vezetője, valamint a Bonyhádi járási hivatal hivatalvezetője is. A résztvevők áttekintették a járások aktuális munkaerőpiaci helyzetét és a várható tendenciákat, majd szakterületenként értékelték a rendelkezésre álló tapasztalatokat. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kapott a közfoglalkoztatás, a nyári diákmunkaprogram, a munkáltatók számára elérhető uniós munkaerőpiaci támogatások, a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások, a nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások, továbbá a munkaerőpiaci képzések aktuális helyzete. A rendőrség munkatársai az elmúlt napokban táborokban és fesztiválon tartottak kitelepülést, ahol a bűn és baleset megelőzés mellett a helyes közlekedésre és a szerhasználat veszélyeire hívták fel a résztvevők figyelmét, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A paksi rendőrök a napokban először a Dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltó nyári gyermektáborban az Ismerd meg a rendőr címmel szerveztek bemutatót. Bíró Ilona rendőrzászlós bűnmegelőzési előadó és Lukács Laca Szilvia rendőrfőtörzsőrmester, Dunaszentgyörgy körzeti megbízottja a kutyás rendőri szolgálattal, a felelős állattartással és az állatvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat osztott meg a gyerekekkel. Szó esett a rendőrségi munkáról, volt felszerelés bemutató, és a csíkos autóba is beülhettek a táborozók. A következő meghívás a Gerjéni Dunarok motoros fesztiválra szólt. Az egyenruhások a pénteki eseményen toboroztak, valamint bűn és baleset megelőzési programokkal készültek. Bemutatták a rendőrségi felszereléseket, melyeket fel is lehetett próbálni. A vállalkozó kedvűek megmutathatták kressztudásukat, a helyes megfejtők pedig különböző ajándékokkal gazdagodhattak. A Gerjéni rendezvényen Illés Tamás és Bagladi Zoltán rendőrtörzsászlós mellett Árki Gábor iskolaőr segített a programon. A tamási rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója Törő Zsófia Klára pénteken pedig a helyi napközis táborba látogatott el, ahol drogprevenciós előadást tartott a gyerekek számára. A kábítószernek a fajtáit, típusait ismertette a gyerekekkel, és felhívta a figyelmüket arra, hogy milyen veszélyei lehetnek, ha valaki elkezd illegális szereket fogyasztani. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az életet, testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatálya alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés.

0: veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi, nagyon köszönjük, déli 12 órára várunk vissza. Akkor indul a Best of Óra a mai napon az ezredfordulós lágereivel, úgyhogy pár perc múlva hozok is ízelítőt abból, hogy mire lehet számítani, és nyári témákkal is folytatjuk ebben az órában. Ki az, aki nyári nagy melegben is szeret termálvízben, meleg termálvízben ücsörögni? Van annak jó hatása is, hogy mi azt is el fogom mondani, illetve vajon kaphatunk-e hőgutát attól, hogy nagyon melegünk van? Erre is van természetesen válasza az orvosoknak, ezzel is jövök a mikrofonnál. Straszter Andi, Harry Styles-t ígértem, vele folytatjuk, illetve kezdjük az órát.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Andi kedvenceit.
1: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk.
2: Így utazom, tova tűnt utakon.
1: És természetesen kikötünk majd a tengerparton is.

0: csütörtökön déltől egyig.
1: A nyári körutazásos Best of órámban lesz majd karibi blokk, indiai, afrikai, és természetesen a spanyol blokkot sem hagyjuk majd ki, hozok igazi kuriózumokat is, tehát csütörtökön dél és egy óra között. Ma viszont egy egészen más Best of óra következik, az ezredforduló nagy slágerei érkeznek 2000 és 2010 közötti időszakról fogok válogatni, és ígértem ízelítőt, úgyhogy már is mutatom előtte, viszont mondom az előadók sorát. Paris Hilton, Jennifer Lopez a kezdeti első időszakból, Majka a legelső dalokkal, Timbaland, a Desperado, Inna és Ricky Martin is érkezik majd, a hazaiak közül látom még Aucsillát Csillát is a track listámban, a külföldi énekesnők közül pedig biztosan jövök majd Brandivel, az amerikai R&B énekesnővel, akinek 1994-ben jelent meg az első albuma, de pontosan ott a 2000-es évek elején kezdett el úgy igazán nagy sikereket elérni, például a What About Us című 2002-es slágerével ezt pörög most, ízelítőként a mai Best of órából.

Maroon 5 és a Sugar a Paks FM-en 2 perccel fél 12 előtt. Ma még talán nincs annyira melegünk, de majd nagyon melegünk lesz pár nap múlva. Újra jönnek a 40 fokok. Szoktuk ugye mondani, amikor nagyon melegünk van, hogy mindjárt hőgutát kapunk, úgyhogy gondoltam, hogy ezt a kérdést jobb, hogyha körüljárjuk, illetve körbejárjuk, ugyanis nem mindenki tudja arra a kérdésre a választ, hogy vajon kaphatunk-e hőgutát egyáltalán attól, hogy nagyon melegünk van. Nos, kétség kívül egyébként a napszúrás és a leégés is nagyon kellemetlen, viszont létezik egy ennél sokkal veszélyesebb ártalom, a hőguta. Hőgutáról viszont akkor beszélünk, ha a hőháztartás összeomlása miatt a testhőmérséklet hosszú távon 39,5 fok fölé emelkedik, akár 41 fokig is. Ilyenkor a belső szervek károsodhatnak, és kezelés nélkül a halál is bekövetkezhet, tehát magas lázzal jár a hőguta. Úgyhogy jó, hogyha ezt azért tudjuk. Attól, hogy melegünk van, ha lázmentesek vagyunk, nem fogunk hőgutát kapni. Egyébként hőguta esetén életveszélyes állapotról van szó, írja a webbeteg. Azonnali kórházi ellátás, illetve mentőhívása szükséges. Egyébként hazánkban a jelenség nem gyakran fordul elő, ám már egyetlen hőgutának is hosszú távú, maradandó hatásai lehetnek. 2023-ban az Amerikai Egyesült Államokban több mint 100 000 ember került kórházba hőártalom miatt, és a kutatók akkor kezdtek el alaposabban vizsgálódni a hőguta hosszú távú hatásait illetően. Ezeknek a betegeknek az adatait nyomon követve ugyanis feltűnt nekik, hogy gyakrabban fordul elő ezeknél a betegeknél vese, máj, illetve szív- és érrendszeri betegség. Azóta néhány további vizsgálat is alátámasztotta a hőguta okozta kései szív elégtelen és iszkémiás szívbetegség hőguta szövődményeként való létezését. Újabb tudományos felfedezések szerint pedig a hőguta hosszú távon a belső szervek mellett az immunrendszerre is hatással lehet, de nagyon fontos tehát, hogy attól, hogy melegünk van, még nem hőgutában van részünk, viszont ha elkezd emelkedni a testhőmérsékletünk, akkor arra azonnal figyeljünk oda.

Zaporozsec szólt a Paks FM-en 11 óra 40 perckor pedig, a jó ebédidő előtt vagy már alatt, jó étvágyat mindenkinek, ücsörögünk egy kicsit. Hát nem azt mondom, hogy hűsítő vízben, hanem egy kis termál vízben. Ki az, aki nyaranta is szokott termálfürdőbe járni? Nagyon sokan, és nem zavarja őket, hogy kint 38 fok van, ők pedig a 36 fokos termál vízben, vagy esetleg 38 fokosban ücsörögnek. Nos, ígértem ezt a témát is, mi szerint melegben is lehet meleg vízben ücsörögni, annak is megvan ám a jótékony hatása. Ugye a termálvizes fürdőzés kedvező tulajdonságairól legtöbbször a vízben lévő ásványi anyagok kapcsán esik szó, pedig már önmagában a kellemesen meleg víz is számos pozitív élettani folyamatot indít el a szervezetben. Persze, hát ne az jusson most eszünkbe, hogy milyen jó, hogy most már a Balaton is tud 30 fokos lenni, sőt, akár a Duna is, nyilván ott lehűlni szeretnénk 40 fokban, de egyébként a meleg víznek mindenképpen van jótékony hatása, írja a termalonline.hu. Például az ilyen 36-38 fokos termál víz, illetve hőmérsékletű víz hozzájárulhat az izmok ellazulásához, enyhítheti a fájdalmat, csökkentheti az izomgörcsöket, valamint segíthet a testi és lelki feszültség oldásában. A meleg víz és annak felhajtó ereje együttesen megkönnyíti a merevebb ízületek átmozgatását is. Egyébként a termálfürdőzés során a szervezet keringése is alkalmazkodik a meleg környezethez, a hőhatás következtében megváltozik a vér eloszlása a testben, ami kedvezően befolyásolhatja a vérkeringést, emellett az is előnyös, hogy a szervezetnek folyamatosan alkalmazkodnia kell a meleg víz jelentette terheléshez, és ez az alkalmazkodási folyamat hozzájárulhat a szervezet jó általános állapotának fenntartásához, ami a betegségek megelőzésében és a felépülés támogatásában egyaránt fontos szerepet játszik, szóval ne nézzünk furcsán azokra, akik szeretnek a nyári melegben is meleg termálvízben ücsörögni, megvan annak is a jótékony hatása.

Jaj, de szeretem Sádéval zárni az órát, mindjárt déli 12 óra. Jó hétvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, és már előre nagyon jó szórakozást a mai Best of órához, amelyben csak is kizárólag az ezredforduló nagy slágereit fogom játszani, és már is mutatom, hogy mivel fogok indítani.

0: Fogunk elaludni, mert az A-Studio, illetve Polina 2005-ös SOS-a indítja majd a Best of órát, maradjunk együtt.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
3: Ez az illat és az íz.

0: alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén, írja az MTI. A képviselők 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztották Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Szakmai értekezleten tárgyalták a Tolna vármegyei közfoglalkoztatás helyzetét, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal. Július 24-én Bonyhád adott otthont annak a szakmai értekezletnek, amelyet dr. Vörös Szabolcs, a Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályvezetője tartott. A megbeszélésen részt vett a négy járási foglalkoztatási osztály vezetője, valamint a Bonyhádi járási hivatal hivatalvezetője is. A résztvevők áttekintették a járások aktuális munkaerőpiaci helyzetét és a várható tendenciákat, majd szakterületenként értékelték a rendelkezésre álló tapasztalatokat. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kapott a közfoglalkoztatás, a nyári diákmunkaprogram, a munkáltatók számára elérhető uniós munkaerőpiaci támogatások, a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások, a nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások, továbbá a munkaerőpiaci képzések aktuális helyzete. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja a magyar vasúti járműpark jelentős megújítása. A program szerint 10 éven belül a jelenlegi 40-50 éves átlagkor felére csökkenhet a MÁV és a HÉV járműveinél. A program Tolna vármegye számára is kedvező hírt tartalmaz, a tervek szerint megkezdődik a régi dízelmotorvonatok cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra a nem villamosított vasútvonalakon. Az új járművek a tervek alapján Szekszárd felé is közlekedhetnek, javítva a térség vasúti közlekedésének komfortját és korszerűségét. Tolna vármegyei főügyészség indítványára a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az életet, testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatálya alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetni a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Összesen 10 közlekedési balesethez riasztották a rendőröket az elmúlt hétvégén Tolna vármegyében. A hatósági beszámolók szerint az esetek közül 4-ben személyi sérülés is történt, a balesetek hátterében pedig leggyakrabban az ittasság, az elalvás és az elsőbségadás hiánya állt. Szombaton hajnalban Dunaföldváron egy autós feltehetően alkoholfogyasztás miatt letért az útról, árokba hajtott, majd egy ház kerítésének csapódott. Mivel a sofőr megtagadta a szonda megfújását, a rendőrök előállították mintavételt. Erre. Ugyancsak szombaton Pakson a Tolnai utcában történt baleset, egy udvarról kikanyarodó autós nem adott elsőbséget egy kerékpárosnak, aki az ütközés következtében felborult és könnyebben megsérült. Tolnán vasárnap hajnalban egy ittas gyalogos okozott súlyos balesetet, amikor váratlanul egy szabályosan haladó segédmotoros elé ugrott. Az ütközést a motoros már nem tudta elkerülni, a gázolást követően a motoros súlyos, a gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Dombovár Szőlőhegyen szintén az elsőbségadás elmaradása miatt történt karambol a 611-es főút kereszteződésében, ott egy utas sérült meg súlyosan. A rendőrség ismételten felhívja a közlekedők figyelmét, hogy ittas állapotban vagy fáradtan semmiképpen se üljenek a volán mögé, és gyalogosként is fokozott körültekintéssel lépjenek az úttestre.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5

0: Most. Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról.
1: Már is indul a Best of óra, nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. A 2000 és 2010 közötti időszakról válogattuk össze a slágereket erre az órára, és már is mondom, illetve sorolom az első négyes fogatot. A francia előadók közül a 2000-es évek elején, egészen pontosan 2002-ben Alizé nagy sikereket ért el, tőle biztosan fogok játszani. Adél is aktív volt már, például 2007-ben a korai lemezeiről választottam a Chasing Pavements című felvételt. Ugyanebből az évből jön majd a Nox, a Nem lesz többé tánc című dala, de mindenek előtt, ahogy ígértem, az SOS indítja az órát, a 2005-ös év egyik legnagyobb slágere volt az A Studio és Polina közös dala, úgyhogy ezzel indulunk. Nagyon jó rádiózást mindenkinek!
0: Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

0: Anox együttes annak idején a 2000-es évek elején, de nagyot szólt, most a 2007-es évekből játszottam tőlük, és már is mondom, hogy ki lesz a következő négy előadónk, illetve mely csapatok a Best of órát halljátok, és csak is kizárólag a 2000, illetve 2010 közötti időszakról válogatok slágereket. A Right Said Fred nevű formáció Londonban alakult meg 1989-ben, Fred és Richard testvérpáros voltak, és az I'm Too Sexy című slágerükkel 91-ben konkrétan berobbantak a zenei életbe Európában, viszont 2001-ben is jött ki tőlük egy dal, amely nagyot szólt, ez volt a Love Song, ezzel fogok mindjárt kezdeni. Aztán Szabó Lezlét is a 2000-es évek elején ismertük meg a Csillag Születék című zenei tehetségkutatóban, ő saját dalokat is ír, a 2005-ös Utazás című slágerét fogom játszani, és kevesen tudják róla, hogy Leslie írta két évvel ezelőtt azt a Paksi dalt, a Jöhet a Taps című Paksi dalt, amelyet Paksi előadók adtak elő. Aztán a Telepop Music egy francia elektronikus duó volt tőlük, a Brad Soul majd 2002-ből, és nem tudom, hogy ki emlékszik a For You nevű fiú együttesre, amely 2000-ben alakult Magyarországon. Tagja volt többek között Giovanni is, vagyis Csík Sándor, aki nem mellesleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett, és nagyon sok zenei projektben részt vesz azóta. A For You rövid életű volt, viszont 2002-ben kijött tőlük például a Szójrán című dal, ez is mindjárt pörög. Right Said Fred, Szabó Leslie, Telepop Music, For You. Így megyünk tovább.
1: This is a love song for you. This is a love song for you. I wanna be by your side.

Hát ez volt a For You zenekar, kérem, és a Szójrám című dal 2002-ből. Egyébként 2000-ben alakult a Magyar Fiú Együttes, élén azzal a Csík Sándorral, aki zenész családból származik, és nem mellesleg a zeneművészeti főiskolát is elvégezte. A Best of órát halljátok, amelyben csak és kizárólag az ezredforduló slágerei szólnak, és már is mondom, hogy hogyan folytatjuk. Rihanna, Jennifer Lopez és Brandy is, vagyis három nagyszerű hölgy befér még ebbe az órába, de mindenek előtt egy újabb hazaival folytatom. Az Egyszer Csak nevű formáció 2002-ben jött ki az Ahogy Nézlek című dallal. A formációt annak idején 97-ben alapította Giret Fruzsina, Szepesi Mátyás és Mester Miklós. Egyébként Mátyás később a Magashegyi Undergroundban, majd a Konyha zenekarban folytatta, Fruzsina pedig tagja többek között a Satöbbi zenekarnak, és reklámszövegíróként is nagyon aktív volt, azokban az években is már, ahonnan játszani fogok az Egyszer Csak formációjától, amely kimondottan alternatív indie popot játszott. Nekem nagyon bejön. Folytassuk velük!

0: Varga Zsuzsa és a Szívadó vevő annak idején a Vénusz zenekarban ismertük meg az énekesnőt, és sajnos az utóbbi jó pár évben nem sokat hallunk róla, viszont a 2004-es dala is nagyon jól sikerült, és befért a mai Best of órába, amelyben csak is kizárólag az ezredforduló slágereit játszottam, jó volt, remélem nektek is. Holnap az ABC és Best of óra jön majd, vagyis olyan előadóktól fogunk pörgetni, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük.
1: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról. A Paks FM-en. És most... Következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 28-a, kedd 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Tolna vármegye

0: piaci helyzetét és a várható tendenciákat, majd szakterületenként értékelték a rendelkezésre álló tapasztalatokat. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kapott a közfoglalkoztatás, a nyári diákmunkaprogram, a munkáltatók számára elérhető uniós munkaerőpiaci támogatások, a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások, a nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások, továbbá a munkaerőpiaci képzések aktuális helyzete. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja a magyar vasúti járműpark jelentős megújítása. A program szerint 10 éven belül a jelenlegi 40-50 éves átlagkor felére csökkenhet a MÁV és a HÉV járműveinél. A program Tolna vármegye számára is kedvező hírt tartalmaz, a tervek szerint megkezdődik a régi dízelmotorvonatok cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra a nem villamosított vasútvonalakon. Az új járművek a tervek alapján Szekszárd felé is közlekedhetnek, javítva a térség vasúti közlekedésének komfortját és korszerűségét. A rendőrség munkatársai az elmúlt napokban táborokban és fesztiválon tartottak kitelepülést, ahol a bűn és baleset megelőzés mellett a helyes közlekedésre és a szerhasználat veszélyeire hívták fel a résztvevők figyelmét, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A paksi rendőrök a napokban először a Dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltó nyári gyermektáborban az Ismerd meg a rendőr címmel szerveztek bemutatót. Bíró Ilona rendőrzászlós bűnmegelőzési előadó és Lukács Laca Szilvia rendőrfőtörzsőrmester Dunaszentgyörgy körzeti megbízottja a kutyás rendőri szolgálattal, a felelős állattartással és az állatvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat osztott meg a gyerekekkel. Szó esett a rendőrségi munkáról, volt felszerelés bemutató, és a csíkos autóba is beülhettek a táborozók. A következő meghívás a Gerjéni Dunarok motoros fesztiválra szólt. Az egyenruhások a pénteki eseményen toboroztak, valamint bűn és baleset megelőzési programokkal készültek. Bemutatták a rendőrségi felszereléseket, melyeket fel is lehetett próbálni. A vállalkozó kedvűek megmutathatták kressztudásukat, a helyes megfejtők pedig különböző ajándékokkal gazdagodhattak. A Gerjéni rendezvényen Illés Tamás és Bagladi Zoltán rendőrtörzszászlós mellett Árki Gábor iskolaőr segített a programon. A tamási rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója Törő Zsófia Klára pénteken pedig a helyi napközis táborba látogatott el, ahol drogprevenciós előadást tartott a gyerekek számára. A kábítószernek a fajtáit, típusait ismertette a gyerekekkel, és felhívta a figyelmüket arra, hogy milyen veszélyei lehetnek, ha valaki elkezd illegális szereket fogyasztani.
1: Hoksefem hírek.
0: A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az életet testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatálya alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyezteti a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Összesen 10 közlekedési balesethez riasztották a rendőröket az elmúlt hétvégén Tolna vármegyében. A hatósági beszámolók szerint az esetek közül 4-ben személyi sérülés is történt, a balesetek hátterében pedig leggyakrabban az ittasság, az elalvás és az elsőbségadás hiánya állt. Szombaton hajnalban Dunaföldváron egy autós feltehetően alkoholfogyasztás miatt letért az útról, árokba hajtott, majd egy ház kerítésének csapódott. Mivel a sofőr megtagadta a szonda megfújását, a rendőrök előállították mintavételt. Erre. Ugyancsak szombaton Pakson a Tolnai utcában történt baleset, egy udvarról kikanyarodó autós nem adott elsőbséget egy kerékpárosnak, aki az ütközés következtében felborult és könnyebben megsérült. Tolnán vasárnap hajnalban egy ittas gyalogos okozott súlyos balesetet, amikor váratlanul egy szabályosan haladó

0: Segéd motoros elé ugrott. Az ütközést a motoros már nem tudta elkerülni, a gázolást követően a motoros súlyos, a gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Dombovár Szőlőhegyen szintén az elsőbségadás elmaradása miatt történt karambol a 611-es főút kereszteződésében, ott egy utas sérült meg súlyosan. A rendőrség ismételten felhívja a közlekedők figyelmét, hogy ittas állapotban vagy fáradtan semmiképpen se üljenek a volán mögé, és gyalogosként is fokozott körültekintéssel lépjenek az úttestre.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. Hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kiemelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
2: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első meccsen, ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
3: Milyen érzés a Fradit megverni?
2: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond mindegyik mérkőzés egy kiki meccs. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. A Fradi ellen nyilván jó játszani mindig, szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült 2 gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
0: Jó meccsek és minél több győzelem a cél a bajnokságban, folytatta Pető Milán, aki egyébként az FC Fehérvár edzőjének a fia.
2: Az első bajnok itt megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccse is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. Próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el. Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges, ott a csatárok mögött a 10-es pozícióba számít rám a vezetőedző. Próbálom a legjobbamat nyújtani és a csapat segítségére lenni.
0: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: Robi, nagyon köszönjük a napi helyi hír összefoglalót, szép munka volt, 2 órára várunk vissza, most pontosan 9 perccel járunk délután 1 óra után, amikor 29 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, hogy mikor jönnek újra a 38-40 fokok, azt is elárulom majd ebben az órában, és azt is, hogy mely tengerek azok, amelyeknél idén nyáron 4-5 fokkal melegebb tengervíz hőmérsékletet mérnek. A mikrofonnál még egy órán keresztül Strasser Andi, Kaigóval és a One Republic-kal folytatjuk.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Paks FM összekölt a jó zenékkel és a nyári információkkal. Sok helyen már 4-5 fokkal melegebb a földközi tenger a szokásosnál. Ígértem, hogy kicsit körbenézünk ezt a hírt illetően, amelyet egyébként az Időkép osztott meg pár nappal ezelőtt. Tunézia partjainál például, képzeljétek, 32 fokos tengervíz hőmérsékletet is mértek az egyik strandon, de nem ritka a 30 fok közeli érték sem. Egyébként Olaszországon át egészen a Jón tengerig többfelé 28-30 fokos felszíni vízhőmérsékletek a jellemzők, elsősorban a földközi tenger nyugati és középső medencéjében egyébként. Ezek önmagukban is magas értékek, az igazán beszédes szám azonban az, ha ezeket a sok éves átlaghoz viszonyítjuk, nagy területen tehát 4-5 fokkal, Afrika északi partjainál helyenként pedig több mint 6 fokkal melegebb a tengervíz a megszokottnál. Egyébként az Időkép megosztott egy térképet is, amelyen jól látszik, hogy nem mindenhol egyforma a helyzet, ugyanis az Égei tenger és a keleti medence egyes részein, például a görög szigetvilág térségében az anomália jóval szerényebb helyenként a sok éves átlag körüli, sőt, kissé az alatti, és ez arra utal, hogy a meleg mag jelenleg a nyugat és a középső medencére koncentrálódik, miközben keletebbre más légköri viszonyok mérsékelik tulajdonképpen a felmelegedést. A jelenség hátterében most már azt hiszem, hogy jól tudjuk és megtanultuk, a mediterrán térség fölött tartósan berendezkedő szubtrópusi anticiklon áll, a magas légnyomású rendszer alatt az ég többnyire felhőtlen, így a besugárzás napról napra tovább melegíti a felszíni vízréteget. Ami pedig a hazai vizeinket illeti, a Balatont, a Szelidi-tavat, vagy pedig a Dunát, hát majd ezekben a napokban kell fürdőzni bennük, mert most majd még egész kellemes lesz, ahogy melegszik a levegő, 38 fok várható hamarosan, addigra lesz mondjuk 24-25, de aztán a 40 fokok újra meghozzák a felmelegedését a vizeinknek. Egyébként, hogy hogyan alakul az időjárásunk a következő napokban, azt is elmondom mindjárt.
1: Thomas

0: most. Nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: A mai nap még elviselhető, mondják a meteorológusok, de holnaptól jön a forróság, úgyhogy lássuk, hogy mire számíthatunk. Éjszaka még lehűl a levegő 11 és 19 fok közé, viszont a holnapi délutánon 35 fokos maximum is lehet. Az idei nyár második legerősebb hőhulláma érkezik holnaptól, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, illetve északnyugati felén, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet, de itt Pakson és a környékünkön inkább szélcsend várható. Csütörtökön a 35 fok már 37 fokra várhat, pénteken pedig már elérhetjük újra a 40 fokot, a 40 fokos meleg pedig előre láthatólag egészen jövő hét keddig, sőt lehet, hogy szerdáig fog tartani. Csapadékmentesen, sok napsütéssel telnek majd a napok, úgyhogy erre készüljön fel mindenki lelkileg és testileg is.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptárom, és csak azt bánom a legjobban, mikor szerettem, de nem mondtam. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából, hogy volt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Mindenek előtt lássuk, hogy mit játszik majd a Bölcskei Rákóczi mozi. A szokás szerint ezen a héten is péntektől vasárnapig a Vaiana című animációs családi vígjátékot, a Pasi gyerekkel jön című szintén vígjátékot, valamint a Motor City című akció, drámát és krimit 16-18 órakor és este fél 9-kor lesznek a vetítések. Ami a hétvégi programokat illeti, szombaton sok program lesz a vételkörzetünkben. A 4. Gerjeni nagycsaládos családi nap a Gerjeni sportpályán 15 órától, többek között cukorágyúval, habpartival és rendőrkutyás bemutatóval. Kalocsán az érsekkerti szabadtéri színpadon stand-uppal, méghozzá életrajzi stand-up festel, Nagy Ervinnel, Borbé Alexandrával és este fél 9-es kezdéssel. Német Kéren bortúra és retro parti lesz augusztus 1-én, vagyis szombaton este 7 órától. A Német Kéri Német Nemzetiségi Tánccsoport szervezi az eseményt, és a bevétel többek között azért szükséges nekik, hogy támogatásokat gyűjtsenek a közelgő amerikai útjukhoz, és augusztus 1-én lesz a paksi fogadhajtó verseny is a szürkemezei fogadhajtó pályán Pakson. Fél 10 akkor kezdődnek az akadályhajtások, 16 órakor vadászhajtás is lesz, 17 órakor pedig eredményhirdetés. Minden programot megtaláltok a weboldalunkon, a programajánló rovatban.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez a Paks FM, a jó zenékkel kettő előtt és kettő után is így lesz, ugyanis Levi megérkezett, átveszi tőlem a terepet, és egészen este hatig hozza nektek a jó zenéket és a témákat. Az elmúlt órákban Strasser Andival voltatok együtt, ma még élvezzük a 30 fokot, holnap ennél több lesz. További remek délutánt és kitartást kívánok mindenkinek a munkába.

0: Gryfivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, idézi a minisztert az MTI. A Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ olyan programok megvalósítására kapott támogatást, melyeket a közösségi és szabadidős tevékenységekre fordíthatnak, adta hírül a Tolna vármegyei Balassa János Kórház. A Humán Szolgáltató Központ a kórházzal és a város önkormányzatával együtt nyert top plusz támogatást,

0: és a magyar államtárs finanszírozásával került az intézményhez. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. december 29-e. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az életet, testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatálya alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetni a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Összesen 10 közlekedési balesethez riasztották a rendőröket az elmúlt hétvégén Tolna vármegyében. A hatósági beszámolók szerint az esetek közül 4-ben személyi sérülés is történt, a balesetek hátterében pedig leggyakrabban az ittasság, az elalvás és az elsőbségadás hiánya állt. Szombaton hajnalban Dunaföldváron egy autós feltehetően alkoholfogyasztás miatt letért az útról, árokba hajtott, majd egy ház kerítésének csapódott. Mivel a sofőr megtagadta a szonda megfújását, a rendőrök előállították mintavételt. Erre. Ugyancsak szombaton Pakson a Tolnai utcában történt baleset, egy udvarról kikanyarodó autós nem adott elsőbséget egy kerékpárosnak, aki az ütközés következtében felborult és könnyebben megsérült. Tolnán vasárnap hajnalban egy ittas gyalogos okozott súlyos balesetet, amikor váratlanul egy szabályosan haladó segédmotoros elé ugrott. Az ütközést a motoros már nem tudta elkerülni, a gázolást követően a motoros súlyos, a gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Dombovár Szőlőhegyen szintén az elsőbségadás elmaradása miatt történt karambol a 611-es főút kereszteződésében, ott egy utas sérült meg súlyosan. A rendőrség ismételten felhívja a közlekedők figyelmét, hogy ittas állapotban vagy fáradtan semmiképpen se üljenek a volán mögé, és gyalogosként is fokozott körültekintéssel lépjenek az úttestre.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, július 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témáink, és frenetikus, hamisítatlan, pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együttöltött óráink során. Most zenével kezdünk be. Accent-től következik a 2025-ös Don't Leave Kylie. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Ez volt Ed Sheeran és a 2025-ös Azizam. Nos, július 28-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Szabolcs, Botond, Laura, Viktor, Szeréna, Győző, Ada és Adelina nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Ellen Volkeri a szó, a Better of Alone harmadik része következik 2023-ból egyenesen.

Ice Smith-t hallottátok, ez volt a 2024-es Stargazing, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a még nem kifejezetten kánikulában, de nagyon kellemes nyári hőmérsékletben úszó júliusi délutánnak a lendületét. The Weeknd következik, a 2021-es Save Your Tears, let's go!

0: zeneszám a nyár slágere.
1: Most is a te kedvenced szól.
0: Rock FM összeköt.
2: Like this. Anik Stone.

Offenbachot hallottátok, ez volt a 2023-as Overdrive. Nos, a 24.hu azt írja, hogy Japán cunami riasztást adott ki, miután az előzetes becslések alapján egy Richter skála szerinti 7,1-es erősségű földrengés rázta meg a Kyushu szigetének déli részén fekvő Kumamoto városát, írja az Independent. A japán kormány rendkívüli földrengés riasztást adott ki Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita és Miyazaki prefektúrákra, amelyek mindegyike Japán déli Kyushu szigetén található. A japán meteorológiai ügynökség akár egy méteres hullámokra is figyelmeztetett, és arra kérte az embereket, hogy azonnal meneküljenek el a partoktól, az Ariake és a Yatsushiro tengeren. A JR Kyushu vasútársaság a földrengés okozta károkat követően felfüggesztette a közlekedést, ami a nagysebességű Shinkansen vonatokra is érvényes. A Kyushu Electric Power a földrengés után jelezte, mintegy 40 ezer otthon maradt áram nélkül, azonban a rengés után nem jelentettek rendellenességeket a Sendai és Genkai atomerőművekből. A térségben egyébként több óriás cég, köztük a Sony és a TSMC is működtet üzemeket, innen egyelőre nem jelentettek károkat. Japán a világ egyik legveszélyesebb országa, ahol legalább 5 percenként történik egy-egy rengés. A csendes óceán medencéjét részben körülvevő vulkánok és óceáni árkok tűzgyűrűje mentén fekvő Japán, a világ 6.0-as vagy annál nagyobb erősségű földrengéseinek körülbelül 20%-áért felelős. Legutóbb júniusban volt példa hasonló erősségű rengésre. Remélhetőleg, bár cunami riasztás van kiadva, azért nem történik nagy baj Japánban ezen túl. Nos, folytassuk zenével, Eva Max következik a 2025-ös Wet Hot American Dream.

Portugal The Man-t hallottátok, ez volt a 2017-es Feel It Still. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi jelentkezik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: a Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videó csetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keres ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, hangoztatta Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök az Axios amerikai hírportálnak adott interjújában azt állította, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ugyanakkor hozzátette, hogy ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. A korábbi jelentések szerint a mostani egyeztetések a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságáról és az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó nukleáris megállapodásról szóló hivatalos tárgyalások felújításáról szólnak közvetítők útján, elsősorban Omán és Irán között, amibe Pakisztán, Katar és Egyiptom is bekapcsolódott, míg amerikai részről az elnöki külön megbízottak vesznek részt. Donald Trump elnök hétfői interjújában azt hangoztatta, nem hagy sok időt a diplomácia számára, és úgy fogalmazott, hogy vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle, írja az MTI. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

0: most sporthírek a Paks FM-en.
1: Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. Hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kiemelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
2: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első meccsen, ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
3: Milyen érzés a Fradit megverni?
2: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond mindegyik mérkőzés egy kiki meccs. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. A Fradi ellen nyilván jó játszani mindig, szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült 2 gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
1: Jó meccsek és minél több győzelem a cél a bajnokságban, folytatta Pető Milán, aki egyébként az FC Fehérvár edzőjének a fia.
2: Az első bajnok itt megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccsre is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. Próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el. Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges, ott a csatárok mögött a 10-es pozícióba számít rám a vezetőedző. Próbálom a legjobbamat nyújtani és a csapat segítségére lenni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 15 óra 4 perc, július 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Switch Disco and Tones and I kezdi be ezt az órát, a 2025-ös Hideaway-t fogjátok tőlük hallani. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 31 Celsius fok van odakint, némileg felhős időnk van, hideg és melegfronti tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Úgy foglalja össze az oldala a mai napi történéseket, hogy a kedd még elviselhető lesz, utána jön a forróság, és való igaz, a zavartalan napsütés hatására ismét egy hatalmas hőhullámot tapasztalhatunk meg az elkövetkezendő napokban. Holnap szerda lesz, 33 fok lesz már a napi csúcshőmérséklet, és így lépkedünk egyre felfelé és felfelé. Csütörtökön 36, pénteken 38, szombat, vasárnap már 39 fok lesz. Úgyhogy elég elviselhetetlen lesz a szitu, hölgyeim és uraim. Talán, hogyha esetleg hallgatjátok a kellemes Paks FM-es frekvenciákat, akkor lesz egy kissé elviselhetőbb a szitu, de azért természetesen még egy csomó teendőtök van. A kánikula ellen a következőképpen kell védekezni, igyatok sok vizet. A hidratáció kulcsfontosságú ezekben a napokban, ugyanis rengeteg folyadékot veszítünk a folyamatos egésznapos izzadása során. Illetve a magas UVB sugárzás értékeire is figyelmeztet minket az oldal, ami azt jelenti, hogy UV-szűrős napszemüveget érdemes viselni, hogyha mégiscsak kimerészkedtek a káros napsugarakat. Elkerülendő, illetve kalapot, sapkát hordjatok, mindenképpen is magas faktorú naptejjel is érdemes keregetni magatokat, hogyha véletlenül esetleg a bőrötök érzékeny az ilyesmire.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Innai Sompó szólt az imént a Let It Talk To Me 2025-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kifejezetten nyárias júliusi délutánnak a lendületét. Katy Perry következik a 2020-as Smile.

Bruno Mars hallottátok, ez volt az idei I Just Might. Nos, a welovebudapest.com írja, hogy a FOMO, megosztod és uralkodsz alkotói, Hartung Attila rendező és Iványi Petra producer ezúttal teljesen független gyártásban készítették el a Pokol élővilága című pszichotrillert, a hazai színjátszás kiemelkedő alakjainak közreműködésével. A forgatókönyvet Veres Attila írta, aki a tavalyi magyar sikerfilmet az Itt érzem magam otthont is jegyzi. Hartung Attila legújabb filmében a kortárs magyar színjátszás több nemzedéke találkozik. A főszerepben látható Nagy Márk és Mésző Anna mellett Lengyel Tamás, Tenki Réka, Haj Anna és Dér Zsolt, valamint két színész legenda, Alföldi Róbert és Cserhalmi György is szerepel a rendhagyó thrillerben. A nagyszabású szereplőgárda ellenére a Pokol élővilága teljesen független produkcióként valósult meg. Iványi Petra producer szerint a független filmkészítés legnagyobb előnye az alkotói szabadság, már a szűkös anyagi lehetőségek kihívásokkal járnak, a külső határidők és elvárások hiánya a lehetőséget ad arra, hogy a film hosszabb időn keresztül szabadon formálódjon. És most egy kicsit a sztoriról. Henrik vendégként érkezik a Szent Iványi család kastélyába egy ünnepi vacsorára, ám valódi szándékai csak a barátnője, a család legfiatalabb lánya sejti. Az építőipari oligarcha család több generáció óta a legfelsőbb politikai és gazdasági körök meghatározó szereplője, és könnyen lehet, hogy ebben a különös játszmában már több lépéssel Henrik előtt járnak. Az este során napvilágra kerülnek a múlt bűnei, és Henrik számára az is kiderül, hogy az ember büntetlen lehet, de ártatlan soha. Hartung Attila rendező a film központi gondolatáról így fogalmazott. A címben szereplő pokol nem konkrét hely, hanem annak az öröklődő generációkon átívelő bűnrendszernek a metaforája, amelynek köszönhetően a szereplők sikeressé váltak. A történet egy központi kérdése az, hogy lehetséges-e megszakítani ezt a folyamatot, vagy a múlt terhei újra és újra tovább öröklődnek. A film, a Pokol élővilága a Mozinet forgalmazásában november 26-ától látható a mozikban. És nagyon érdekesnek tűnik, by the way, engem már Alföldivel és Cserhalmivel is megvettek, de nagyon-nagyon tehetséges szereplőgárdának tűnik, amúgy is az egész is egy rendkívül lebilincselő témát ölel fel. Most következzen Shabuzi, A Bar Song 2024-ben.

Bibi Rexet hallottátok, ez volt a 2019-es Not 20 Anymore. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 6-os főúton Szekszárd közelében a 143-as kilométernél fenntartási munkákat végeznek munkaidőben, Kakasd irányába egy sávot lezárnak. Kakasd külterületén Bonyhád irányába a 152-es és 153-as kilométer között szintén sávzárás követel figyelmet útfenntartási munkálatok miatt. Az 51-es úton Kalocsa és Dunapataj között kaszálás miatt mindkét irányban útszűkületekre számítsatok.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összekött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztották a Tisza párt által jelölt Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén, írja az MTI. A képviselők 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztották Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Szakmai értekezleten tárgyalták a Tolna vármegyei közfoglalkoztatás helyzetét, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal. Július 24-én Bonyhád adott otthont annak a szakmai értekezletnek, amelyet dr. Vörös Szabolcs, a Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályvezetője tartott. A megbeszélésen részt vett a négy járási foglalkoztatási osztály vezetője, valamint a Bonyhádi járási hivatal hivatalvezetője is. A résztvevők áttekintették a járások aktuális munkaerőpiaci helyzetét és a várható tendenciákat, majd szakterületenként értékelték a rendelkezésre álló tapasztalatokat. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kapott a közfoglalkoztatás, a nyári diákmunkaprogram, a munkáltatók számára elérhető uniós munkaerőpiaci támogatások, a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások, a nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások, továbbá a munkaerőpiaci képzések aktuális helyzete. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az életet, testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetést.

0: és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kiemelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
1: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első meccsen, ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
2: Milyen érzés a Fradit megverni?
1: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond mindegyik mérkőzés egy kiki meccs. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. A Fradi ellen nyilván jó játszani mindig, szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült két gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
0: Jó meccsek és minél több győzelem a cél a bajnokságban, folytatta Pető Milán, aki egyébként az FC Fehérvár edzőjének a fia.
1: Az első bajnok itt megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccse is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. Próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el. Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges ott a csatárok mögött a tízes pozícióba. Számít rám a vezetőedző, próbálom a legjobbamat nyújtani és a csapat segítségére lenni.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 16 óra 5 perc, július 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már folytatjuk is a fergetegesen izgalmas új óránkkal. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Gracie Abrams-é az első track joga. A That's So True következik tőle 2024-ből. Let's go!
3: És most egy újabb

Ez volt Damien O'David és a 2024-es Born with a Broken Heart. Nos, július 28-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Szabolcs, Botond, Laura, Viktor, Szeréna, Győző, Ada és Adelina nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Pink következik a leányával Willow Dake Hart-tal közös Cover Me in Sunshine 2021-ből.

Ez volt Chaperone és a 2025-ös Good Luck Babe. Nos, még néhány track következik, utána pedig egy hamisítatlan pálifikati féle sport tudósítással fogok jelentkezni. A Paksi FC Ferencváros találkozóról lesz ez szó természetesen, de a szó most meg Jungkook-é, BTS-é és Charlie Puth-é, a Left and Right következik 2022-ből.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Mint már arról beszámolhatunk, győzelemmel kezdett az OTP Bankliga szezonnyitó meccsén a Paksi FC. A Ferencváros 4-2-re fektették Kétvárra a paksiak, Szalai József és Pető Milán 2-2 góljával. A Paksi FC Ferencváros találkozó megkezdése előtt Veller Lajosné Anna néni 80. születésnapjára kapta családjától a kezdőrugás lehetőségét, melyet Haraszti Zsolttal hatalmas örömmel végzett el, és a félidőben jó-jósnak is bizonyult, mert Paksi győzelmet tippelt, bár 3-2 arányban. A szülinapos törzs szurkolóval Pálfi Katalin beszélgetett a nagyszünetben.
2: Szurkolóim maminak mondanak csak, így szólítanak. Már nagyon régóta én járok Mezőföld kupába, amikor bekerültünk, azóta. És én vidékre is eljártam, mentem bárhova. De most, mivel már az idő eljárt, így már vidékre nem. De itt Pakson, amilyen meccs van, én mindig itt vagyok. És szurkolok! Hajrá, Paks!
3: 80. születésnapjára tetszett kapni ugye ezt a kezdőrugást, illetve Anna napra, a névnapjára. Honnan a foci szeretet?
2: Hát már a szüleimtől örököltem, mert a konzervgyárban dolgoztam, és már akkor a Márkus Józsi volt az edző, meg játszott is. Az idős nagyon régóta, egész pici korom óta, hogy mentünk nagyon sokszor meccsre, és olyan is volt, hogy a munkahelyemen, amikor dolgoztam a ruhaiparnál, a Zerza Jóska volt a főkönyvelő, és ő engedélyezte, hogy amikor meccs van, elmehetek a meccsre, és mentem is, volt nagyon sok, és szívvel, lélekkel szurkolok, mert benn van a véremben. Az unokáim is itt vannak, velük együtt, meg a fiammal.
3: Van-e valami nagyon emlékezetes mérkőzése, vagy olyan játékosa, akire az elmúlt évtizedekben nagyon nagy szeretettel gondol vissza?
2: Nagyon sok van, az egész csapatot szeretem. Egy a Martonvásári, az ott a játékvezető, az nagyon ellenünk volt. És ott volt fekete táskám, és azzal...
3: Na, csak nem, tetlegességig fajult a dolog.
2: Hát sajnos ez is benne volt a játékban. És hát a Böde Dani, meg hát nagyon sok. Például az Osvát is, de ő elment a Fradihoz, ő most már lezárult.
3: Akkor maradt a Böde Dani a kedvenc játékos.
2: Igen. Meg a Haraszti. Hát most azzal volt a kezdőrugás. Ezért, hát na, van több is, meg a Szabó Jani. Hát de most ő, ugye piros lapiget nem lehet.
3: Szóval azért a szíve csücske mégiscsak azok a játékosok, akik paksiak, saját nevelésű játékosok.
2: Paksiak, magyarok vagyunk. Itt nincs idegen. Nem is kell.
3: Látom, ez is nagyon tetszik önnek. Hát én jó egészséget és sok-sok szurkolási lehetőséget kívánok még önnek itt a következő évekre.
2: Még jó egészséget, akkor még sokszor találkozunk.
3: Úgy legyen, köszönöm szépen. Jó szurkolást!
2: Köszönöm.
3: Mit tippel a mai, tényleg, mit tippel a mai meccsre? Mert most itt fél idő van, és 2-2, és 2-2 az állás.
2: De 3-2. Mert most a Böde Dani bemegy, és rúg egy gólt. Mert ugye az volt mindig, hogy Böde Dani rúgja egy gólt.
3: Úgy legyen. Jó, remélem jó-jósnak tetszik bizonyulni Anna néni.
2: Én hatása vagyok rájuk.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó szurkolás.
1: A Paksi FC az OTP Bankliga második fordulójában augusztus 3-án hétfő este Zalaegerszegen lép pályára, majd a harmadik fordulóban itthon játszanak Böde Daniék. Augusztus 9-én vasárnap 17 órakor a Kispest Honvéd FC gárdáját fogadják a Fehérvári úton. Mindezek előtt a Konferencia Liga visszavágóján csütörtök este Athénban kell helytállniuk a paksi labdarúgóknak.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt Rihanna és Calvin Harris kombója a 2016-os This Is What You Came For. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Clash FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Andi kedvenceit.
1: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk. És természetesen kikötünk majd a tengerparton is.
0: Best of kedvencek Anditól csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leározására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leározás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, idézi a minisztert az MTI. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok háromnegyedének javult az életminősége a korábbihoz képest saját megítélésük szerint, míg egy éve ez az arány 70% körül volt. A munkavállalók nagy része a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, de növekedett azok aránya, akik családi okok miatt vállaltak el határon túli állást, közölte az állásportál az MTI-vel. Az 1000 fő bevonásával februárban készült felmérés szerint a magyarok 12%-a dolgozott már külföldön, míg egy évvel ezelőtt minden tizedik. A munkavállalók 31%-a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, ami 5% ponttal alacsonyabb, mint egy éve, míg 16% családi okokra hivatkozott, ami 10% pontos növekedést jelent. A szakmai fejlődést, valamint a nyelvi és kulturális tapasztalatszerzést 14-14% jelölte meg indokként, és csak 6% volt azok aránya, akik azért távoztak, mert Magyarországon nem találtak megfelelő állást. A felmérés szerint a külföldi munkatapasztalattal rendelkező magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, ami megegyezik a tavalyi felmérésben mért adatokkal. Szellemi munkakörben 34%, vállalkozóként vagy szabadúszóként 11% dolgozott. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja,

0: bevonták a rendőröket az elmúlt hétvégén Tolna vármegyében. A hatósági beszámolók szerint az esetek közül 4-ben személyi sérülés is történt, a balesetek hátterében pedig leggyakrabban az ittasság, az elalvás és az elsőbségadás hiánya állt. Szombaton hajnalban Dunaföldváron egy autós feltehetően alkoholfogyasztás miatt letért az útról, árokba hajtott, majd egy ház kerítésének csapódott. Mivel a sofőr megtagadta a szonda megfújását, a rendőrök előállították mintavételre. Ugyancsak szombaton Pakson a Tolnai utcában történt baleset, egy udvarról kikanyarodó autós nem adott elsőbséget egy kerékpárosnak, aki az ütközés következtében felborult és könnyebben megsérült. Tolnán vasárnap hajnalban egy ittas gyalogos okozott súlyos balesetet, amikor váratlanul egy szabályosan haladó segédmotoros elé ugrott. Az ütközést a motoros már nem tudta elkerülni, a gázolást követően a motoros súlyos, a gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Dombovár Szőlőhegyen szintén az elsőbségadás elmaradása miatt történt karambol a 611-es főút kereszteződésében, ott egy utas sérült meg súlyosan. A rendőrség ismételten felhívja a közlekedők figyelmét, hogy ittas állapotban vagy fáradtan semmiképpen se üljenek a volán mögé, és gyalogosként is fokozott körültekintéssel lépjenek az úttestre.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
2: A pontos idő 17 óra 5 perc, július 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, The Weeknd kezd. 2024-ből jön tőle a Dancing in the Flames. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Közeleg a negyedik gerjeni nagycsaládos családi nap. Augusztus 1-én lesz 15 órától a gerjeni sportpályán. Várható egy csomó minden, tombola, árusítás, cukorágyú, lovaskocsikázás, Verőcei Péter óriás buborékokkal érkezik, de lesz rendőrkutyás bemutató, illetve a rendezvény ideje alatt lehetőség lesz kézműveskedni új lenyomat készítésére, focis ügyességi játékokon és sorjátékokon részt venni. Pontgyűjtő füzetbe írják pecsétet lehet gyűjteni zsákba macskáért és egyéb programokban való részvételért. Minden kicsit és nagyot szeretettel vár Gerjen Község Önkormányzata és a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete. Hamarosan indul a második Bagoly túra Simontornyán. Augusztus 19-én lesz esti túra várható megújult ügyességi kvíz és sportfeladatokkal új útvonalon. A vártól indul 18 órától, 4-től 10 fős csapatok jelentkezését várják a Simontornyai várban. A rendezvényen való részvétel ingyenes, érdeklődni pedig a 0674 486 354-es telefonszámon lehet, vagy pedig e-mailben a simontornyai.var@gmail.com e-mail címen. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 31-én, azaz pénteken lesz vetítés. Először 16 órától a Wayana című animációs filmet vetítik, 18 órától egy premier következik, a Pasi gyerekkel jön címmel, egy vígjáték, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Motor City című krimi.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

volt Ava Max és Kygo a Whatever 2024-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában dús júliusi délutánnak a lendületét. A Fool's Garden Lemon Tree-a következik Alle Farben feldolgozásában 2021-ből.

Jonas Brothers-t hallottatok, ez volt a 2019-es Only Human. Nos, július 28-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Szabolcs, Botond, Laura, Viktor, Szeréna, Győző, Ada és Adelina nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. Július 28-a ezen kívül az a nap, amikor is 175 évvel ezelőtt elkészült az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. 1851. július 28-án történt a nagy tudományos mérföldkő esemény. A fotót Julius Berkovsky készítette Kaliningrádban, Oroszországban. Mennyire durva lehetett, amikor az emberek először láttak fényképfelvételen napfogyatkozást. Ez éppen 175 éve vált realitássá. Most Ray következik a Where is My Husband David Guetta idei remixében. Let's go!

kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy néz, néz, nézd, s nem fér már semmi közénk a kezem s kezed közé.

Kiszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az áporda, esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvard-ra.

0: Ez volt Sam Smith és a 2020-as Diamond. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Graca Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok! Sziasztok, srácok!
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorbanállással a kasszánál. Ez a Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Folytassuk akkor a Léna lakópark ügyével, ugyanis azt híresztelik egyesek, hogy amennyiben a Léna lakóparkot rákötik majd a szennyvízre, igen, akkor el fogja önteni a szennyvíz az óvárost.
3: A mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a vízi közműszolgáltató cégtől, a Mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. Nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki.
2: De ti egyébként az aggodalmatokat azt mire alapozzátok? Tehát
3: fő aggodalmunk van. Az egyik az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a szennyvíztelepünknek a kapacitása az már gyakorlatilag kimerült, a felső határon van, a másik pedig a szentáp vezetéknek az állapota. Ugye, hogy jó, ott a Léna lakópark alatt most megcsinálták, ott új van, ki van váltva, de mondjuk a Péter utca alatt nem.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, hangoztatta Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök az Axios amerikai hírportálnak adott interjújában azt állította, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ugyanakkor hozzátette, hogy ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. A korábbi jelentések szerint a mostani egyeztetések a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságáról és az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó nukleáris megállapodásról szóló hivatalos tárgyalások felújításáról szólnak közvetítők útján, elsősorban Omán és Irán között, amibe Pakisztán, Katar és Egyiptom is bekapcsolódott, míg amerikai részről az elnöki külön megbízottak vesznek részt. Donald Trump elnök hétfői interjújában azt hangoztatta, nem hagy sok időt a diplomácia számára, és úgy fogalmazott, hogy vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle, írja az MTI. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja a magyar vasúti járműpark jelentős megújítása. A program szerint 10 éven belül a jelenlegi 40-50 éves átlagkor felére csökkenhet a MÁV és a HÉV járműveinél. A program Tolna vármegye számára is kedvező hírt tartalmaz, a tervek szerint megkezdődik a régi dízelmotorvonatok cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra a nem villamosított vasútvonalakon. Az új járművek a tervek alapján Szekszárd felé is közlekedhetnek, javítva a térség vasúti közlekedésének komfortját és korszerűségét. Szakmai értekezleten tárgyalták a Tolna vármegyei közfoglalkoztatás helyzetét, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal. Július 24-én Bonyhád adott otthont annak a szakmai értekezletnek, amelyet dr. Vörös Szabolcs, a Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályvezetője tartott. A megbeszélésen részt vett a 4 járási foglalkoztatási osztály vezetője, valamint a Bonyhádi járási hivatal hivatalvezetője is. A résztvevők áttekintették a járások aktuális munkaerőpiaci helyzetét és a várható tendenciákat, majd szakterületenként értékelték a rendelkezésre álló tapasztalatokat. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kapott a közfoglalkoztatás, a nyári diákmunkaprogram, a munkáltatók számára elérhető uniós munkaerőpiaci támogatások, a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások, a nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások, továbbá a munkaerőpiaci képzések aktuális helyzete.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. Hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kiemelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
5: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első

0: Fehérvár edzőjének a fia.
1: Az első bajnokit megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccse is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. Próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el. Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges, ott a csatárok mögött a tízes pozícióba számít rám a vezetőedző. Próbálom a legjobbamat nyújtani, és a csapat segítségére lenni.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztották a Tisza párt által jelölt Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén, írja az MTI. A képviselők 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztották Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. A Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ olyan programok megvalósítására kapott támogatást, melyeket a közösségi és szabadidős tevékenységekre fordíthatnak, adta hírül a Tolnavár megyei Balassa János Kórház. A Humán Szolgáltató Központ a kórházzal és a város önkormányzatával együtt nyert TOP plusz támogatást, mely az intézmény szakmai programjait finanszírozza. A Humán Szolgáltató Központ gyermekjóléti alapellátás esetén különböző foglalkozásokat valósíthat meg, úgy mint közösségfejlesztő eseményeket, szabadidős tevékenységeket és a társas kapcsolatokat erősítő megmozdulásokat. A megvalósítás során az önkormányzat a projektmenedzseri és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat látja el, míg a kórház tematizált egészségfejlesztő és egészségtudatosságot erősítő képzési programokon vesz részt. A TOP plusz támogatás összege mintegy 354 millió forint, amely az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával került az intézményhez. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. december 29-e. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az élete, testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatálya alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetni a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. Hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kiemelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
3: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első meccsen. Ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
4: Milyen érzés a Fradit megverni?
3: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond. Mindegyik mérkőzés egy kiki meccs. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. A Fradi ellen nyilván jó játszani mindig. Szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült 2 gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
2: Jó meccsek és minél több győzelem a cél a bajnokságban, folytatta

FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, idézi a minisztert az MTI. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok háromnegyedének javult az életminősége a korábbihoz képest saját megítélésük szerint, míg egy éve ez az arány 70% körül volt. A munkavállalók nagy része a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, de növekedett azok aránya, akik családi okok miatt vállaltak el határon túli állást, közölte az állásportál az MTI-vel. Az 1000 fő bevonásával februárban készült felmérés szerint a magyarok 12%-a dolgozott már külföldön, míg egy évvel ezelőtt minden tizedik. A munkavállalók 31%-a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, ami 5%-ponttal alacsonyabb, mint egy éve, míg 16% családi okokra hivatkozott, ami 10%-pontos növekedést jelent. A szakmai fejlődést, valamint a nyelvi és kulturális tapasztalatszerzést 14-14% jelölte meg indokként, és csak 6% volt azok aránya, akik azért távoztak, mert Magyarországon nem találtak megfelelő állást. A felmérés szerint a külföldi munkatapasztalattal rendelkező magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, ami megegyezik a tavalyi felmérésben mért adatokkal. Szellemi munkakörben 34%, vállalkozóként vagy szabadúszóként 11% dolgozott. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja a magyar vasúti járműpark jelentős megújítása. A program szerint 10 éven belül a jelenlegi 40-50 éves átlagkor felére csökkenhet a MÁV és a HÉV járműveinél. A program Tolna vármegye számára is kedvező hírt tartalmaz, a tervek szerint megkezdődik a régi dízelmotorvonatok cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra a nem villamosított vasútvonalakon. Az új járművek a tervek alapján Szekszárd felé is közlekedhetnek, javítva a térség vasúti közlekedésének komfortját és korszerűségét.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Összesen 10 közlekedési balesethez riasztották a rendőröket az elmúlt hétvégén Tolna vármegyében. A hatósági beszámolók szerint az esetek közül 4-ben személyi sérülés is történt, a balesetek hátterében pedig leggyakrabban az ittasság, az elalvás és az elsőbségadás hiánya állt. Szombaton hajnalban Dunaföldváron egy autós feltehetően alkoholfogyasztás miatt letért az útról, árokba hajtott, majd egy ház kerítésének csapódott. Mivel a sofőr megtagadta a szonda megfújását, a rendőrök előállították mintavételt. Ugyancsak szombaton Pakson a Tolnai utcában történt baleset, egy udvarról kikanyarodó autós nem adott elsőbséget egy kerékpárosnak, aki az ütközés következtében felborult és könnyebben megsérült. Tolnán vasárnap hajnalban egy ittas gyalogos okozott súlyos balesetet, amikor váratlanul egy szabályosan haladó segédmotoros elé ugrott. Az ütközést a motoros már nem tudta elkerülni, a gázolást követően a motoros súlyos, a gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Dombovár Szőlőhegyen szintén az elsőbségadás elmaradása miatt történt karambol a 611-es főút kereszteződésében, ott egy utas sérült meg súlyosan. A rendőrség ismételten felhívja a közlekedők figyelmét, hogy ittas állapotban vagy fáradtan semmiképpen se üljenek a volán mögé, és gyalogosként is fokozott körültekintéssel lépjenek az úttestre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt vannak vendégeim, a szervezők, Pajos Zoltán, DJ Pajero. Jó reggelt!
2: Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Reggel 7 óra után szeretsz jönni hozzánk.
2: Mindig szeretek hozzátok jönni.
1: Okay. Csak mindig szoktam mondani, meló előtt kell jönni.
2: Igen, és akkor, igen. Akkor mi feltöltődünk előtte.
1: Ja, akkor oké, okay, akkor rendben van. És Dom Panda is itt van velünk, vagyis Bujáki Zsolt, Maci, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt kívánom, üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket, és titeket is sok szeretettel így korán reggel is.
1: És nem jártál még nálunk.
3: Még nem.
1: És nem tudom, hogy tudják-e rólad, hogy te budapesti fiú vagy eredetileg?
3: Igen, Pestről jöttem.
1: Pestről jöttél, de most már Pakson élsz.
3: Hát most már a hatodik éve.
1: Most már van, hatodik éve. És a bulikban is részt veszel többek között.
3: Elég erősen próbáljuk.
1: Igen. Zolival erősen toljátok. És hát van egy új fantasztikus ötlet, mert hogy Zoli, megszoktuk tőled, hogy az utóbbi időben hozzod a fantasztikus ötleteket a gesztenye sortól.

0: Elkezdve az energiaházon áthozod a bulikat, a különböző hangulatú bulikat, és lesz, van egy újabb ötlet, méghozzá a jövő hétvégére.
1: Így van, augusztus 8-án lesz egy strandfesztivál Pakson, ami már egy ilyen régi dédelgetett álmunk, és ez most idén beérett, és össze tudtuk hozni ezt ilyen barátokkal, több DJ-vel, nagyon jó programokkal, de hát majd erről részletesebben kicsit beszélünk. Hát
2: nem is akármilyen lesz, nem is akármilyen.
0: Ezért hívtunk benneteket. Egyébként azon gondolkodtam, amikor először megtudtuk, hogy strandfesztivált szerveztek, hogy volt igazából az elmúlt 30 év alatt jó pár ilyen zenei és egyéb akár kulturális esemény a Paksi strandon, de egyiknek sem volt ez a neve, hogy strandfesztivál. Ezt jól kitaláltátok, ez tetszik. Ezt Pestről hoztátok?
2: Hát az ez egy létező szlogán.
0: Létező fogalom.
2: Persze. Igen, itt inkább igen. A hangsúly azon lesz, hogy ilyen ibizás hangulat lesz az egész. Szóval olyan különlegességet hozunk, ami még én nem nagyon láttam így nagyon az országban, vagy a környéken.
0: Oké. Okay. Na, tehát jövő héten szombaton strandfesztivál lesz a Paksi strandon, és hát egy olyan bulira kell készülni, ami este 9-kor fog kezdődni. Tehát egy ilyen igazi, éjszakai, hangulatú, nem akármilyen medencés.
2: Naplementés.
0: Akkor még lesz naplementénk?
2: Persze, 9 órakor
0: még belefér? Ez direkt így találtátok
2: így
0: ki?
2: Így van. Ennek van egy feelingi azért. Egy érzés. Okay. Ezt tudunk társítani különböző zenéket.
0: Aha, na hát erről külön beszélni fogunk, hogy milyen zene várható. Na nézzük, hogy mi lesz a program a strandfesztiválon, Zoli?
1: Hát a programok az úgy fog kinézni, hogy ugye a kismedence és a környéke, a terasz része lesz ugye ennek a helyszíne. Itt lesz nagyon sok extra dolog, például lesz egy RGB lézershow, lesznek buborékgépek, 2 darab nagy habágyú, és igazából egy habpartival összekötött zenés rendezvény lesz ez, és a medencének a közepére lesz egy 3,5 méter átmérőjű vízi színpad, ami ilyen szökőkutas ledekkel megvilágítva, és ezen fognak fellépők lenni, tűzzsonglőr, és ilyen LED táncos lányok.
2: Szóval elég látványos dolog.
0: A színpad közep, vagy még egyszer, a medence közepén lesz a
1: medence közepére lesz betéve egy színpad. Igen, ez kimondta egy ilyen vízi színpad. Ez egy barátomnak a tervezés, hogy a Pestről hozzák el, és akkor ebbe bele van építve, integrálva színes ledek, illetve ebben benne van egy ilyen szökőkút, ami ilyen zenére, ritmusra fognak mozogni, ugye azok a vízcsóvák.
2: Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy találkozunk a szökőkútnál.
1: Igen.
0: Nagyon jó. Nagyon jó. Egyébként csak, hogy mindenki el tudja képzelni, a legkisebb medencéről van szó, tehát a gyermekmedencéről, ezt már csak azért is mondom, hogy mindenki ott keresse a rendezvény központját, ami azért fantasztikus, mert amikor ebben az 50 centis mély vízben habpartit rendeztek, hogy mondjam, meg lehet 20-as férfiaknak, akkor azt úgy szívesen megnézem.
1: Igen, hát szeretnénk titeket is invitálni a bulira.
0: Igen, a 30-asok, 40-esek is jöhetnek, sőt.
1: Akár, igen.
2: Sőt. Hát, ugye ez egy ibizai feeling, a haba vízben térdig ér, lehet táncolni. Persze körülötte is lehet táncolni.
0: Igen, így egyébként ugye
1: igen, aki egyébként szeretném elmondani, aki egyébként nem akar egyébként habpartizni, lesz egy külön olyan tánc rész egy ilyen teraszon, ahol ugye, aki nem akar belemenni a vízbe, igazából az is tud bulizni. Uh-huh. Lesz a helyszínen ugye büfé, tehát mindent úgy megoldottunk, hogy tényleg egy ilyen egész estés fantasztikus program legyen.
0: Aha, oké, de leragadtam a vízi színpadnál, tehát a medence közepén, a kis gyerekmedence közepén fog állni a színpad, de mi már a medencében állhatunk, és úgy is táncolhatunk?
1: Igen.
0: Tehát ez így lett ki.
1: Hát oda lesz orientálva szerintem az embereknek a 80%-a, és akkor hát a többi az meg, ha a szárazon akar maradni, akkor felmegy a büféhez, és ott lesz egy nagy táncplac egyébként kialakítva.
2: Többi az már történelem.
0: Igen. Zsolti, te is fogsz zenélni, mint DJ.
2: Persze, így van.
0: És akkor figyelj, és akkor ez úgy van, hogy így felhúzod a nadrágot, szeret, és besétálsz a színpadig, vagy eleve rövid nadrágban jöttök.
2: Szerintem rövid nadrágban leszek, DJ pultban leszünk, nyilván, onnan vezetjük a műsort. Hát én jó. Az a típusú DJ vagyok, aki szeret azért kommunikálni a közönséggel, hajtani, megénekeltetni őket, szerintem ez az igaz. igazi, aha, és akkor próbáljuk azokat a slágereket elővenni, amik igazán megmelengetik az emberek szívét.
0: Mindenképpen, és ráadásul fogunk a zenéről is beszélni, ráadásul hoztál egy ilyen kisebb mixet.
2: Igen, igen, régen voltak ezek a különböző, nem akarom mondani a nevét, nagyobb rádiós mixek, egy óra hossza, 60 zene, én ezt megcsináltam most egy ilyen mini rádióverzióban, 3 perc, 20 zene, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog majd a hallgatóknak.
0: Mindenképpen adunk ízelítőt, de térjünk vissza még a programokra, Zoli. Tehát az a lényeg, hogy este 9 órakor naplemente nézésre lehet kezdeni, de tulajdonképpen a zene már ott lesz, és azon kívül, hogy táncolhatunk, élvezhetjük a zenét, beszélgethetünk, ehetünk, ihatunk, azért ti hoztok még sok minden látványosságot a happarti mellett.
1: Igen, hát amit mondtam, már ugye lesznek ez a tűzzsonglőr, akkor lesznek ilyen ledes táncos lányok, ezek ilyen, úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen gyönyörű szép ruhájuk van, amin több ezer led van, ami ugyanúgy ritmusra, zenére váltja a színeket, illetve különféle ilyen programok vannak ezekben a ledes ruhákba beépítve, ők fogják ilyen azt mondom, hogy egy kicsit így ibizás hangulatra invitálni az egész programot, és lesz egy extra minőségű hangtechnika is betéve ez mellé. Ugye lesz 3 DJ, ugye a harmadik úriembert is megemlíteni, ugye DJ Vlas, ő Pestről fog érkezni igazából. Hát nagyjából így a buborékgépek lesznek még ugye. Hát nagyjából így ezek lesznek így színesítve a programok.
2: Azt, hogy nem csak egy strandfesztivál lesz, hanem egy ilyen karnevál hangulat.
0: Abszolút. És többször említettétek, vagy említetted, hogy Ibiza hangulat. Egyébként az annó Paksi Juice Ibizánkra asszociáljunk, vagy a nagy Ibizára?
1: Hát nem, a nagy Ibizai hangulat.
0: A nagy Ibizai
1: hangulat, de egyébként visszahozunk
2: ez a medencés habos cucc, így van.
0: Igen.
1: De hát ugye azért visszakanyarodunk ugye az Ibizához is, mert azért sokan oda jártak hozzánk, több generáció felnőtt mellettünk, és igazából a Don Panda is ugye ebben részt vett ugye az utolsó pár évben. Úgyhogy próbálunk abból az időben is egyébként zenéket újra.
2: Akik oda jártak, nagyon sok szeretettel várjuk őket, mert szerintem ez nagyon jó klasszik emlékezés lesz.
3: Best of Élesztő, a Paks FM-en.

0: Best of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Igen, és akkor itt már is ott vagyunk, hogy akkor minden korosztályt is szeretettel vártok. Akkor beszéljünk a zenéről. Mivel készültek? Ugye általában, hogyha például Zoli retro bulit szervezel, akkor általában annak az a neve, hogy retro buli, tehát valahogy behatároljuk egy strandfesztiválra, az ember tényleg jó hangulatot, vidám dolgokat tud elképzelni.
3: Hát vidám zenék lesznek igazából, ez biztos.
4: Biztos,
3: iratok. És nagyon sok magyar zenét szeretnénk játszani.
2: Na.
3: Tehát azért az a 2000-es években, ott szerintem egy ilyen igazi slágergyár volt igazából Magyarországon. Annyi jó zene. Mai napig ezeket a zenéket játszunk igazából retro partin is. Ugye nem fogunk azért elmenni vissza be a nagyon-nagyon régi 70-es, 80-as évekbe, hanem ez inkább azt mondom, hogy a 2000-es évekre lesz kihegyezve.
2: Uh-huh. Amire egyébként nagyon sokan már azt mondják, hogy az is retro, ugye? Tehát ezt
3: persze.
2: Már
3: hát itt tartunk, 2026. Már 26
2: igen, 26
4: év. Én már azt mondom, hogy a 2010-es évek is már retro.
2: Aha, így van. Hát igen, egy bizonyos korosztálynak, igen, valóban. Egyébként pedig hogy fogtok felállni, mint DJ-k? Tehát mindenki egy órát, kettőt, tehát hány óráig számíthatunk a bulira?
3: Ó, ezt még úgy nem beszéltük át egyébként, ezt majd még ugye az utolsó pillanatokban fogjuk lebeszélni, hogy ki mit játszik, milyen időpontban, de hát úgy próbálunk, hogy mindenki tényleg egy kicsit ugye a főműsor időt is egy kicsit kitöltse.
2: Uh-huh. Három DJ pörgeti tehát majd a lemezeket, de azért hát annyit még kulisszatitokként áruljatok már el, hogyha a ti kettőtök szettjét nézzük, akkor kinek mi lesz a hangsúly? Zsolti?
4: Mondom nektek őszintén, hogy én nagyon szeretnék olyan klasszikusokat hozni, amire, hogyha lejátszom, akkor fölkapják a fejeket, úgy elég hallott, egy Paul Kalkbrenner, egy Mauro Picotto, de belenyúlok egy olyanba is, hogy dübörög a lábunktól a föld, hogy ismerjék, énekeljék, szeressék, és igazán olyan hangulat legyen, hogy sikítás, éneklés, és ereszd el a hajam reggelig.
2: Te szereted, hogy mondom, mondtad, hogy szeretsz beszélgetni a közönséggel. Ez is meg lesz?
4: Meg lesz. Én szeretem őket megénekeltetni, megsikítotni, minden szeretek, ami kommunikációval kapcsolatos.
2: Igen, és hát ami pedig még a zenei szethez, mint stylistként engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy ez a szett, amivel érkeztél, a hallgatottak, azért elmondom, hogy eleve már egy ilyen ibizás hangulatot hozó.
4: Én vagyok a Ted Gidagostino, így van, nem tettek róla, ez van. Én így sikerültem, óriási gumimaci.
2: Igen, tehát hogy eleve egy olyan ing van rajtad, mint hogy ilyen virág, mint a bár levelek, mint egy levél mintás, minden tehát is. Igazi ibizai hangulat. A sapka, ami rajtad van, az egy ilyen kapitány, már rajta van.
4: Hát, ha már vízi partiról beszélünk, abszolút. Akkor ez nagyon aktuális.
2: A napszemüveg ezzel a piros lencsével.
4: Olaszos,
2: igen, abszolút, és akkor a kezedben van egy óriási strandlabda.
4: Ezzel a nézésem és a járásom tökéletes lesz. Úgyhogy ennyi.
2: Nagyon jó. Zoli, zenei szett nálad?
3: Hát én megmondom őszintén, hogy arra fogok főleg készülni, nagyon sok magyar zene legyen ebből a 2000-es évekből, tehát ezek a Pete Junioros, kicsit ilyen pattogosabb, pörgősebb, énekes zenék. Hát ugye a 2000-es évekből azért rengeteg olyan jó zene van, amit tényleg az ember lejátszik bárhol az országba, még országon kívül is, mert ugye jártunk egy-két helyen ilyen országon kívül is, és ott is egyébként abszolút vevők erre.
2: Uh-huh, abszolút. Egyébként most csekkolom közben a plakátját a rendezvénynek, és az egyik plakáton tényleg annyira jól látható, hogy ti mit képzeltetek el. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy a Paksi strandon igazából a legkisebb medence lesz a centruma a strandfesztiválnak. De igen, de annyira jól látható ott a lépcsőn is, ami rálát majd a medencére, az egy fantasztikus nézőtér.
4: Hát szerintem a mai modern világban, nem ciki azt mondta, hogy a mesterséges intelligenciát vettük egy kicsit segítségül, hogy mutassa meg nekünk, hogy oda mentünk élőbe, lefotóztuk, és mutassa meg, hogy nagyjából a mi elmondásunk alapján mit tudunk kihozni ebből, és ezt látni a plakáton is. Szóval körülbelül erre számíthat a közönség is.
2: Igen, tehát a centruma a legkisebb medence lesz, és itt most nem azon van a hangsúly, hát egyébként is ugye a Paksi strandon a legnagyobb medencénél még tartanak a munkálatok, tehát itt most nem arról van szó, hogy úszkálunk a vízben, bár a legkisebb medencébe is be lehet menni, hanem egy nagyon jó parti hangulat lehetséges, és hát én azt gondolom továbbra is, hogy én azt várom, amikor ott a habparti majd jön, és megvan, hogy mikor, vagy hánykor, vagy ezek ilyen meglepetésszerűen érkeznek.
3: A habparti?
2: Igen.
3: Hát ez szerintem egy ilyen 11 órakor kezd el elindulni, és egy ilyen, hát körülbelül egy ilyen két-két és fél órára való habanyagot fogunk bekeverni. Ez egyébként 1200 liter.
2: 1200 liter?
3: 1200 liter, igen.
2: Hát,
3: nem
2: kevés. Az nem kevés,
3: hogyha most... Két és fél három órán keresztül tudnak ezek a habágyuk működni. Tehát ugye leteszteltük már őket, és körülbelül így fogyasztásilag ez egy három órás idővalumra. De ugye reggelre nekünk ezt a habot, mondjuk azt, hogy el kell tüntetni, ugye? Hát mert reggel nyit a strand, ugye, és ott mindent szépen rendbe kell tennünk.
2: Aha.
3: Tehát jönnek ott reggel komoly takarítás lesz, meg szemétszedés, meg mindent, tehát nekünk így oda kell figyelni ezekre a dolgokra. De még egyet szeretnénk megemlíteni, hogy a főbejáraton, tehát ahol a strand bejárat van, ott lesz a beléptetés.
2: Tehát ott lehet bejönni,
3: igen,
2: az oldalsó
3: bejárat. Mert volt már ilyen strandfesztivál, és akkor ilyen oldalt a gazdasági bejárónál, de most amin kitaláltuk, hogy a főbejáraton lesz a beléptetés.
2: Oké, és hol lehet egyekhez hozzájutni? Mert nyilván ott a helyszínen még lehet váltani.
3: A helyszínen lehet, igen, és hát remélem, hogy ma vagy legkésőbb holnap megérkeznek a jegyek, és akkor 3-4 pontra lesz ide Pakson kitéve ez a jegy, ugye ezt majd meg fogjuk hirdetni, ugye az
2: hogy
3: interneten,
2: hol?
3: Hogy hol lesznek ezek a elővételes jegyek.
2: Egyébként ugye a Paksi strandnak jelen pillanatban a DC Dunacom tulajdonképpen a működtetője.
3: Igen.
2: Ők mit szóltak ahhoz, hogy egy ilyen rendezvényt szeretnétek?
3: Abszolút, nagyon jó, pozitívan álltak hozzá. Én azt mondom, hogy szinte egyből bólintottak rá, és örülnek az, hogy egy kicsit színesítve van megint a Paksnak.
4: Igen,
3: ugye az éjszakai
4: voltak.
3: Élete.
4: Igen, ez fontos elmondani, ezt nagyon szeretnénk, hogy azért az számunkra nagyon fontos, hogy ebben a városban legyen valami olyan program, ahova a fiatalok és az régebb óta tartó fiatalok is el tudnak jönni, mert szerintem ez fontos, hogy adjunk át valamit, adjunk valami boldogságot nekik, mert azt veszük észre, nem csak Pakson, hanem elég sok akár faluban, községben, városban, vagy egyre kevesebb a program. És mi szeretnénk ezt egy kicsit támogatni, és hogy adjunk valami boldogságot. Ha egy mosolyan mennek haza, mi már boldogok leszünk.
2: Na, adjatok egy keveset, adjatok. Nagyon jól csináljátok. Tehát Strandfesztivál Pakson jövő héten szombaton, augusztus 8-án, este 21 órától a főbejáraton lesz a beléptetés. Van-e bármi, amit kihagytunk, Zoli? Mindent elmondtunk? Minden fontos információ?
3: Nagyjából szerintem mindent elmondtuk, ugye majd az elővételességeket ezt fogjuk majd egy kicsit jobban bereklámozni. Ugye.
2: Elővételben olcsóbb lesz?
3: Igen, olcsóbb lesz. Igen.
2: Mint ott a helyszínen,
3: igen,
2: akkor érdemes lesz figyelni.
3: Sőt, még lesz egy extra, hogy ezt is meg fogjuk hirdetni a héten, hogy 3 darab VIP szektort fogunk kialakítani, ahol ilyen 8-10 fős társaságok ki tudják ezt a helyszínt bérelni, ahol nagyon jól így rálátni az a medencére, és ugye ezt próbáljuk avval kicsit megfűszerezni, hogy adunk hozzá egy pár italcsomagot.
2: Wow,
3: és kedvezményes jegyárral, és akkor 8-10 fő ugye megvásárolja ezt a jegyet, VIP szektorban, akkor tehát kapnak ajándékot még pluszba hozzá.
2: Hát hihetetlen, hogy a legkisebb medencénél is a Paksi strandon mennyi minden el fog férni. De tényleg.
3: Megmondom őszintén, hogy mikor bejárás volt, így a DC Dunacommal bejáráson voltunk, akkor én is meglepődtem, mert ugye hát én ritkán megyek strandra, ugye, inkább jobban szeretem az ilyen élővizeket, és én is meglepődtem, hogy ez a most azt mondjuk, hogy kis medence, de egyébként maga a környezet, meg maga a körülötte lévő helyszín egyébként ez nem egy picike.
4: Gyönyörű, szép.
2: Igen, és tök jó, hogy fantáziát
3: hát
2: láthatunk benne.
3: Van egy terasz része, az egy kicsit szerintem olyan kihasználatlan egyébként így a strand Don, de szerintem ott rengetegen elférnek.
2: Rengetegen.
4: Rengeteg, hogyha ezt a strandot közel tudjuk vinni a helyiekhez egy kicsit jobban, annak is örülnénk.
2: Hát igen, én azt gondolom, hogy a strand fenntartója és a város is örülhet ennek, hogy rendezvényt hoztok.
3: Hát igen, mert azért mondjuk azt, hogy most így, hogy felújítás van a Nagymedencébe, szerintem így egy kicsit kevesebb a látogatottsága, de nagyon szép ez a helyszín, tehát tényleg rendben van téve minden ott a környéken.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Megérkezett következő vendégem, az Uszódi gasztrórekorder, a jó ügy séfje, Bugros Miklós, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy eljöttél, hát nem akármilyen jótékonysági főzésre készülsz most a közeljövőben, és most árultad el nekem, amikor beléptél a rádió ajtaján, hogy már a következő három jótékonysági főzés is megvan. Hát ez beindult, ez a történet.
2: Hát ez be, igen, igen. Egy csomó ötletem van, és hát a szakács társaim, barátaim segítségével mindet meg fogom tudni valósítani, de ezekre majd később, mert igen, ezek majd csak jövőrek lesznek.
1: Ha, ugye, ha valaki hirtelen nem tudná, bár az utóbbi időben többször meghívtunk, és nagyon örülünk, hogy eljöttél, Uszódi gasztrórekorderként ismerünk téged, aki legutóbb május 2-án Kalocsán az Érsek kertben egy olyan jótékonysági főzést rendeztél, illetve szerveztél, amikor 160 kg húsból készítettél bolognai spagettit, és hát akkor is ugye egy jó ügyről volt szó, Sponga Lacikának a gyógyulását segítetted. Láttam egyébként a videót, hogy kitetted, hogy javul az állapot a Lacikának?
2: Hát igen, elég jól javul az állapota. Amikor készítettem azt a kis videót, a Lacikáéknál voltam, és akkor a szülők megengedték. Hát a Timi, az édesanyja, akkor adott ugye most kicsit több mint két év után először a Lacikának így a száján keresztül ételt, és ugye egy ilyen kis egyszerű kis Lacikának lenyelhető ételt vittem, nem mondanák nevet, mert ugye reklám lenne, és nagyon jó volt látni, és borzasztóan meghatott, hogy ízlett neki, és bizony azt egy-két falatot meg is ette, és annyira megindító volt, hogy na, ez a fizetség azért, amiért én tettem egy jó dolgot felé, és én nekem ez bőven elég is volt, igen.
1: A 9 éves kisfiú egyébként agyhártyagyulladás miatt ágyba kényszerült, de megfelelő kezelésekkel felépülhet Ágasegyházán él.
2: Úgy van.
1: És hát annak ellenére, hogy te itt vagy Uszódon, illetve Kalocsán volt a jótékonysági rendezvényed, illetve hát a Solti Kurta kocsmának a séfje vagy.
2: Így van,
1: ezt
2: így
1: azért
2: van.
1: Mondjuk el. Emellett egy olyan jótékonysági ügyet választottál most, ami hát megint egy kicsit távolabb van tőlünk, ugyanis a május 22-én Tiszaújvárosban az ipari balesetben történt Tiszaújvárosi MOL Tiszaújvárosi üzemében, ipari balesetben elhunyt 36 éves férfinek a családját akarod megsegíteni.
2: Hát igen, szeretném, és felvettem a édesanyjával a kapcsolatot, megkérdeztem, hogy szabad-e támogatni, elfogadja-e segítségünket, hiszen azt gondolom, hogy nem csak a szeretet, ami vezérel minket, és a megkeresésem, hogy abszolút olyan hozzáállást tudok mutatni a barátaimmal és a környezetemmel, amivel picit talán tudjuk tompítani a fájdalmukat, amit nem lehet teljes mértékben, meg nem is tudnánk, viszont megpróbáljuk egy kicsit támogatni őket szeretettel és nagy-nagy odafigyeléssel, hogy szerintem azt gondolom az a legfontosabb most a jelen helyzetben, és akkor ennek okán megkérdeztem, hogy egy kis anyagi támogatást, hogyha egy jótékonysági főzést eszközölnék, készítenék itt Kalocsán, nyilván nekem könnyebb itt, mert ugye itt vannak a barátaim, meg itt tudunk úgy rákészülni jobban és hatékonyabban megvalósítani, hogy ezt esetleg elfogadják-e, és akkor igen, mondott rá az édesanyja, és hát persze beszéltünk, személyesen elmehettünk hozzá, megengedte, nagyon egy kedves család, nagyon össze vannak törve, de nagyon szívesen fogadtak, és én úgy gondolom, hogy én szerintem egy igazi új barátot kaptam a személyükbe, és hát nem szeretném őket se ugyanúgy elengedni, mint ahogy a Lacikáékat sem, tehát hogyha lehet és szabad, akkor majd természetesen mi mindig beszélgetni fogunk, és hogyha lehet, akkor el is megyek meglátogatni majd, amikor megengedik természetesen hozzájuk, hiszen nekem nem csak egy olyan, hogy most én szeretnék belőle valami bármit profitálni, engem ez nem érdekel, hanem én továbbra is szeretném utána őket látni, hallani, beszélni velük, hiszen úgy gondolom, hogy hát törődni kell velük.
1: Dórinak hívják a feleséget, aki özvegyen maradt, és az az igazság, hogy el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Dóri megígérte neked, hogy adásba kapcsolhatjuk őt, és megpróbáljuk majd hamarosan megcsörgetni telefonon. Még egyszer csak, hogy tisztázzuk, mert szerintem a hallgatók, biztos vagyok benne, hogy találkoztak a híradásokban annak idején vele. Május 22-én történt ez a tiszaújvárosi MOL üzemi baleset, ahol egyedül Ádám hunyt el, bár több sérült is volt, és én emlékszem akkor, amikor Dóri nyilatkozott, talán egy vagy két interjút adott, tényleg nem, nyilván ebben a helyzetben nem feltétlenül szívesen nyilatkozik az ember, de emlékszem rá, hogy azt nyilatkozta, hogy a baleset előtt, a robbanás előtt, mielőtt a saját településükről is látták a fekete füstöt, előtte 5 perccel még telefonon beszéltek.
2: Igen, igen.
1: Mármint a férjével.
2: Igen, igen, igen. Hát ezt én is mondhatom, mert nyilván ezt én is hallottam iratásokból, meg beszélgettünk is ugye a Dóriba. Hát ez egy nagyon, ahogy én látom, meg hallottam a híradásokból, hogy ez egy nagyon sajnálatos baleset, de nem is biztos, hogy ez a legjobb szó rá, én úgy gondolom.
1: Igen. Na, de nézzük meg, hogy mikor és hol lesz a jótékonysági fűzés, hogy hogyan tudunk segíteni.
2: Hát úgy tudunk segíteni, hogy mindenkit nagy szeretettel meghívnánk a rendezvényünkre augusztus 22-én Kalocsára, az Érsekkert utcába szeretném megrendezni. Hát ugye, gyakorlatilag az Érsekkert utcája, és az vezet be az Érsekkertbe, de nekünk nem kell az egész Érsekkert, mert egy kisebb rendezvényről beszélünk. Itt szeretnénk megrendezni az első kalimpiát. Ez rövidítésben, ugye hosszabbítva úgy van, hogy hát Kalocsai Olimpia. Ez egy játékos vetélkedő gyerekeknek, de felnőttek is nyugodtan részt vehetnek rajta. Lesz egy jótékonysági futás, amit Török Tetszeve Tibor barátom fog majd vezetni. Az ő segítségével lesz egy 3,5 kilométeres futás a városba. A gyerekeknek menet közben már megkezdődik a program. Kicsit most puskáznék, hogy nehogy rosszat mondjak.
1: Nyugodtan.
2: A jótékonysági futáson kívül egyébként lesz zsákba futásunk, hátrafelé futásunk, puzzle kirakás időre, patkódobalás célba, rajzverseny. Na most ezeket követően van azért még nekünk olyan, hogy csapatjáték, kötélhúzás és számháborúzás, amit természetesen a párom, egyedi készítésű kalocsai mintás érmekkel fogunk majd ugye meg jutalmazni ugye a nyerteseket, és a párom fogja készíteni ezeket. Ő Kalocsán meg lehet találni egyébként, szabad mondanom, a VM Kalocsa Hímzés az ő kis butikja, boltja, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, de majd esetleg legközelebb jobban fölkészülök rá, hogy is mondjam ezt a kis üzletet. Ott megtalálható, és ő fogja készíteni ezeket az érméket, és akkor minden számban hirdetünk ugye első, második, harmadik helyet. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy 1000 forint lesz a nevezés mindenkinek. A jótékonysági futása biciklivel, rollerra, bármivel lehet menni, görkorcsolyával. Ezért az 1000 forintért az összes számba be lehet nevezni mindenre, de a végén kapnak egy tányér babgulyást, de aki nem akar futni, az is ugyanúgy 1000 forintért ezt megveheti majd, és akkor ennek az összegét fogjuk felajánlani a Dóriéknak, és ezt teljes egészében ők meg fogják kapni. Elméletileg, reményénk szerint, hogyha erőben és egészségben bírják, akkor el fognak jönni a rendezvényre, azt az ígéretet kaptam a Dóritól, de természetesen, hogyha véletlenül nem bírják és nem tudják, még nem annyira erősek, sincsen semmi baj, akkor viszont el fogjuk jutatni hozzájuk, és hogy amennyit a Dóri megenged, annyira kamera elé állva esetleg nekünk a jó cséfjének egy kis rövid videóval beszámolunk arról, hogy mi ezt az összeget teljes egészében átadtuk neki, és akkor így fogjuk megoldani, de mindenféleképpen meg fogják kapni azt, amit kedves hallgatók, a gyerekekkel, szülőkkel, mindenki részt vesz ezen a rendezvényen, ezt át fogjuk nyújtani, tehát minden egyes forintot oda fogunk adni a család javára.
1: Tehát augusztus 22-én Kalocsán az Érsekkert utcában az első kalimpia. Igen. Nem csak úgymond jótékonysági főzésre kerül sor, nem csak ehetünk, hanem igen, tulajdonképpen egy rendezvényt is köré szerveztetek. Ezt nem tudom, hogy találtad ki egyébként.
2: Hát nem én találtam ki, hanem a párom találta ki, Mónika. És neki volt ez a fantasztikus.
1: Ilyenkor a kreatív csapat összeáll.
2: Hát a párom kreatív, nagyon, és borzasztó jó ötletei vannak, és én azt gondolom, hogy ettől szebb nevet nem tudott volna kitalálni senki sem, én úgy érzem. Úgyhogy szerintem ez tökéletes, és köszönjük neki ezt a gyönyörű elnevezést.
1: Igen. A Kalimpia, mert ő a Kalocsai Olimpiából jön, és egy játékos vetélkedőre kerül többek között sor, tehát amelyen, hát én azt gondolom, hogy családokat szeretettel várjátok.
2: Mindenki tulajdonképpen, mindenkit, így van.
1: Így van. Jó, kicsiket és nagyokat.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Akkor most megpróbáljuk megcsörgetni Dórit, tehát még egyszer mondom mindenkinek, hogy a május 22-én ipari balesetben elhunyt 36 éves Ádám özvegyét próbáljuk csörgetni, most Tiszaújvárosi üzeméről van szó, igen, akkor csörgetheted, és akkor kérlek, hogy tedd ahhoz a mikrofonhoz, amit én mondtam neked.
2: Jó. Szia Miklós!
3: Szia, jó reggelt, adásban vagy?
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Dóri, Strasser Andrea vagyok, a Paks FM műsorvezetője, hallasz engem is?
2: Igen, tökéletesen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy adásba kapcsolhatunk, és hogy beszélhetünk veled két szót. A hallgatókkal, vagy a hallgatók előtt mi már Miklóssal pár perce beszélgettünk arról a jótékonysági főzésről, amelyet a te családod javára, illetve a gyermekeid megsegítésére szeretne szervezni. Engedd meg, hogy megkérdezzem, mit szóltál, amikor Miklós megkeresett téged? Mit szóltál hozzá? Ráadásul, hát kicsit távolabb vagyunk, mert ugye ti Tiszaújváros környékén élt, mi pedig itt vagyunk Kalocsa és Paks környékén.
2: Igen, nagyon meglepett, de mint Miklósnak akkor is mondtam, mikor először felvettük a kapcsolatot, hogy látszik, hogy jó emberek még léteznek. Tehát, hogy és nem maga az olimpiáról beszélek, amit igazából szervez, hanem az a beszélgetés, az a törődése, hogy hozzáállt a családunkhoz. Tehát egy hatalmas erőt adott akkor, amikor felvettük a kapcsolatot.
1: Uh-huh. És akkor elmondta a Miklós, hogy igen mondtál, és hogy mondtad, hogy természetesen szívesen veszitek a segítséget. Egyébként engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy a baleset óta voltak más megkeresések felétek? Tehát olyan megkeresések, amelyekben segítséget ajánlottak fel számotokra?
2: Hát Miklós az első, aki ilyen segítséget próbál nekünk nyújtani. Ugye voltak ilyen próbálkozások az adományra, csak volt egy kis kavar a médiával, miszerint próbáltak volna minket támogatni, létrejött egy ilyen adományozó számla, de ugye a média egy kicsit másképp adott le dolgokat, és az a folyamat az meg is állt. Ugye ott félrement, hogy mi párra visszük a dolgot, mi is hasonlóak, tehát ugye mi egy hatósági, elég komoly vizsgálatban vagyunk, ami évekig eltart, és Miklós volt az első, aki azt mondta, hogy mellénk áll.
1: Na, ezt nem is tudtuk. Nyilván, amikor egy üzemi balesetről van szó, akkor ott úgymond az egy hosszadalmas történet, és nyilván nem is feltétlenül a családnak kell bármilyen lépést tenni, mert az üzemnek egyébként is meg kell tenni a szükséges lépéseket a kivizsgálásra.
2: Természetesen.
1: Uh-huh. Egyébként május 22-e óta, a baleset óta történt valami, vagy egyelőre csak ennyit tudtok, hogy ez egy nagyon hosszadalmas procedúra lesz. Tehát lehet,
2: ennyit tudunk mi is, tehát azt tudom, hogy 3 hatósági szerv folyamatosan vizsgálódik, de amint lesz valami, biztosan fogunk mi is értesítést kapni. Uh-huh. Ugye most próbálunk mi is ezt pontosítani a családra, mert picit nagyon széthullott az egész család, pláne most a gyerekek, ők nagyon, nagyon mélyen vannak.
1: A híradásokból nyilván nagyon sokan ismerik a történetet, tudjuk, hogy 2-10 év alatti gyermeket neveltetek ugye együtt, és róluk van szó. Talán a pici még nagyon pici, nem tudom, hogy éli ő meg, a nagyobbik azért már ő jobban fog nyilván emlékezni a történtekre.
2: Igen. A nagy, ő most teljesen elzárkózik, ő ilyen próbálja inkább figyelmen kívül hagyni ezeket a dolgokat, és bezárkózik. A picivel viszont most, hát nem tudom, hogy szabad erről beszélnem, most irányítottak át már krízis pszichológushoz, mivel neki annyira rossz lett az állapota. Uh-huh. Tehát ez a 2 hónap alatt 6 kilót lefogyott, olyan szinten bezárkózik, hogy nem hajlandó kijönni a lakásból. Tehát Miklósnak is ezt mondtam, hogy le szeretnénk menni, tehát tényleg egy barátságot érzek, ahogy tudtunk beszélgetni, viszont a kicsi, ő egyelőre a lakásból nem hajlandó kilépni.
1: Ő hány éves a kicsi egyébként? 5 éves. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szituációban, amikor az édesapjukat elvesztik a gyerekek, teljesen értelemszerűen és egyértelmű, hogy szakemberek, akár pszichológusok segítségére is szükség van. Én azt gondolom, hogy ebből nem kell, hogy bárki problémát csináljon. Dori, mi az, ami a legnagyobb segítség lenne ezekben a hetekben, hónapokban számotokra? Amellett, hogy egyfajta érzem a szavaidból, hogy egyfajta erkölcsi támogatás már eleve jól esik, ha akár a különböző social media felületeken és komment szekciókban nem mond butaságot az ember. De mi a legnagyobb szükség? Mi lenne az?
2: Erre őszintén nem tudom a választ, mivel próbálom én is keresni az utat előre, tehát nem tudom, hogy erre lehet-e bármilyen segítség. Ez egy felfoghatatlan dolog. Uh-huh.
1: Igen, érthető. Augusztus 22-én Kalocsán lesz az a jótékonysági főzés, amit Miklós szervez, és ugye meghívott benneteket. Mit gondolsz, el tudtok-e jönni? Adhat-e, nyújthat-e bármilyen módon kikapcsolódást, főleg, hogyha a kicsivel addig esetleg zöldágra tudtok vergődni?
2: Természetesen, tehát ezt akkor is megbeszéltük. Én és a lányom biztosan lemegyünk, a kicsi meg ugye állapottól függ.
1: Nem tudom, Miklós, hogy szeretnél-e te is bármit így mikrofonon keresztül, látom, hogy meg vagy hatódva, és tudom, hogy te meglátogattad a családot korábban, és így felvettétek a kapcsolatot.
3: Hát én igen, besegített a helyi önkormányzat, én nem mondanám a település nevét, mert szerintem ezt nem szabad, hogy hol élnek, így is van elég gondjuk szegényeknek ez miatt most így, ez a baleset miatt, de a települési önkormányzatát fölkerestem, és a települési önkormányzatától egy hölgy, nem tudom a nevét, segített, aki közvetített a Dóri és én köztem, és nagyon megtisztelő volt, és megmondom őszintén, nem is mertem remélni, hogy fölhív, de aztán egyszer csak csörgött a telefonom, és fölhívott a Dóri, és beszéltünk, ugye nekem felemelő érzés volt, és nem kíváncsiskodni mentem, mert nem szeretnék, engem nem így tanítottak, nem így neveltek, én segíteni szeretnék, és én azt gondolom, hogy tényleg, amit mondtam is, nem is igazán a maga a pénz része, hanem az emberség az kell, hogy megmutatkozzon ebben a helyzetben mindenkitől, aki támogatni szeretné a Dóriékat, de én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy a rendezvényre szép számmal el fognak érkezni az emberek, és bizony lesz benne bőven nekik szeretet, amivel talán egy kicsit könnyebb lesz nekik, mert majd jó szívvel fognak rá emlékezni. És igen, mentünk 368 kilométert hozzájuk, nem számít. Ez csak egy adat. Ez kell hozzá, hogy megismerjük egymást. Én meg megígérem, hogy bízhat bennem, mert nem fog bennem csalódni, és oda tesszük, mi helyiek oda fogjuk, én is, és a helyek is oda tesszük, meg a környékbeliek, a Dunántúliak is oda tesszük magunkat, úgyhogy szerintem, ha bírtok, Dóri, akkor nagyon nagy szeretettel várunk mindannyian.
2: Köszönjük szépen.
1: Dóri, nagyon szépen köszönjük. Igen, mondhatod nyugodtan.
2: Ott leszünk, ezt megígérhetem.
3: Hát nagyon köszönjük.
1: Nagyon köszönjük, hogy élőadásba kapcsolhattunk, és hát akkor elméletileg búcsúzzunk azzal, hogy augusztus 22-én örülünk, hogyha láthatunk majd téged, illetve nagyon örülünk annak, hogy mehetünk és egy jót ehetünk a jó ügy.
3: Mindenféleképpen.
1: Dóri, köszönjük szépen, szervusz.
3: Szia, szia.
2: Szép napot, sziasztok.
1: Miklós, köszönöm, hogy megcsörgetted Dórit. Tehát azzal a hölgyel beszélgettünk, akinek a MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én üzemi balesetben meghalt a férje. 36 éves volt mindössze Ádám, és ennek a családnak a megsegítésére jön a következő jótékonysági főzése, tehát még egyszer hova és mikorra várod az embereket?
3: Hát, Kalocsára várom természetesen az Érseket utcába, Érseket előkertjében tulajdonképpen, és ott lesz a rendezvény. Te reményeink szerint, ha igazak, de még ezt majd tájékoztatunk mindenkit róla, 10 órakor megkezdődik a jótékonysági futás. Nagyjából 8:30-tól lehet egy új séfje, regisztrációs kis kártyát kapni, amivel majd a végén, amikor az étel elkészül, azzal oda jönnek hozzánk a séfhez, és akkor tálalunk mindenkinek egy-egy ételt. Természetesen a kis kártya ellenébe, ugye mi szeretnénk majd 1000 forintot kapni, és ezzel támogatjuk majd a
1: Dóriákat. A családot. Mekkora összegre számítasz, ami majd bejön?
3: Nem számítok semmire, mert igazániból nem tudom felmérni, hogy mennyien vannak, de én egy olyan 800 és 1000 adagra gondoltam, annyit főznék.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: 18 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, hangoztatta Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök az Axios amerikai hírportálnak adott interjújában azt állította, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ugyanakkor hozzátette, hogy ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek a nagyon erőteljes katonai akcióhoz. A korábbi jelentések szerint a mostani egyeztetések a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságáról és az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó nukleáris megállapodásról szóló hivatalos tárgyalások felújításáról szólnak közvetítők útján, elsősorban Omán és Irán között, amibe Pakisztán, Katar és Egyiptom is bekapcsolódott, míg amerikai részről az elnöki külön megbízottak vesznek részt. Donald Trump elnök hétfői interjújában azt hangoztatta, nem hagy sok időt a diplomácia számára, és úgy fogalmazott, hogy vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle, írja az MTI. Szakmai értekezleten tárgyalták a Tolna vármegyei közfoglalkoztatás helyzetét, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal. Július 24-én Bonyhád adott otthont annak a szakmai értekezletnek, amelyet dr. Vörös Szabolcs, a Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályvezetője tartott. A megbeszélésen részt vett a négy járási foglalkoztatási osztály vezetője, valamint a Bonyhádi járási hivatal hivatalvezetője is. A résztvevők áttekintették a járások aktuális munkaerőpiaci helyzetét és a várható tendenciákat, majd szakterületenként értékelték a rendelkezésre álló tapasztalatokat. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kapott a közfoglalkoztatás, a nyári diákmunkaprogram, a munkáltatók számára elérhető uniós munkaerőpiaci támogatások, a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások, a nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások, továbbá a munkaerőpiaci képzések aktuális helyzete. A rendőrség munkatársai az elmúlt napokban táborokban és fesztiválon tartottak kitelepülést, ahol a bűn és baleset megelőzés mellett a helyes közlekedésre és a szerhasználat veszélyeire hívták fel a résztvevők figyelmét, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A paksi rendőrök a napokban először a Dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltó nyári gyermektáborban az Ismerd meg a rendőr címmel szerveztek bemutatót. Bíró Ilona rendőrzászlós bűnmegelőzési előadó és Lukács Laca Szilvia rendőrfőtörzsörmester Dunaszentgyörgy körzeti megbízottja a kutyás rendőri szolgálattal, a felelős állattartással és az állatvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat osztott meg a gyerekekkel. Szó esett a rendőrségi munkáról, volt felszerelés bemutató, és a csíkos autóba is beülhettek a táborozók. A következő meghívás a Gerjéni Dunarok motoros fesztiválra szólt. Az egyenruhások a pénteki eseményen toboroztak, valamint bűn és baleset megelőzési programokkal készültek. Bemutatták a rendőrségi felszereléseket, melyeket fel is lehetett próbálni. A vállalkozó kedvűek megmutathatták kressztudásukat, a helyes megfejtők pedig különböző ajándékokkal gazdagodhattak. A Gerjéni rendezvényen Illés Tamás és Bagladi Zoltán rendőrtörzszászlós mellett Árki Gábor iskolaőr segített a programon. A Tamási rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója Törő Zsófia Klára pénteken pedig a helyi napközis táborba látogatott el, ahol drogprevenciós előadást tartott a gyerekek számára. A kábítószernek a fajtáit, típusait ismertette a gyerekekkel, és felhívta a figyelmüket arra, hogy milyen veszélyei lehetnek, ha valaki elkezd illegális szereket fogyasztani. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az életet, testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatája alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetni a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: vége fenn a hegyen.
1: Jobbrát, balrát,
0: ha kerülöm a kapuját, nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretett, ahogy a jó nevű egyik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kisgatyában.

0: Show a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztották a Tisza párt által jelölt Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén, írja az MTI. A képviselők 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztották Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok 3/4-ének javult az életminősége a korábbihoz képest saját megítélésük szerint, míg egy éve ez az arány 70% körül volt. A munkavállalók nagy része a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, de növekedett azok aránya, akik családi okok miatt vállaltak el határon túli állást, közölte az állásportál az MTI-vel. Az 1000 fő bevonásával februárban készült felmérés szerint a magyarok 12%-a dolgozott már külföldön, míg egy évvel ezelőtt minden tizedik. A munkavállalók 31%-a jobb fizetésért választotta a külföldi munkát, ami 5% ponttal alacsonyabb, mint egy éve, míg 16% családi okokra hivatkozott, ami 10% pontos növekedést jelent. A szakmai fejlődést, valamint a nyelvi és kulturális tapasztalatszerzést 14-14% jelölte meg indokként, és csak 6% volt azok aránya, akik azért távoztak, mert Magyarországon nem találtak megfelelő állást. A felmérés szerint a külföldi munkatapasztalattal rendelkező magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, ami megegyezik a tavalyi felmérésben mért adatokkal. Szellemi munkakörben 34%, vállalkozóként vagy szabadúszóként 11% dolgozott. A Baross Gábor terv részeként átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amelynek célja, hogy 10 év alatt a felére csökkenjen a MÁV járműveinek átlag életkora. A tervek szerint az új akkumulátoros motorvonatok a Szekszárd felé vezető vonalakon is megjelenhetnek, adta hírül Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Baross Gábor terv keretében a kormány nagyszabású járműbeszerzési programot indít, amelynek célja a magyar vasúti járműpark jelentős megújítása. A program szerint 10 éven belül a jelenlegi 40-50 éves átlagkor felére csökkenhet a MÁV és a HÉV járműveinél. A program Tolna vármegye számára is kedvező hírt tartalmaz, a tervek szerint megkezdődik a régi dízelmotorvonatok cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra a nem villamosított vasútvonalakon. Az új járművek a tervek alapján Szekszárd felé is közlekedhetnek, javítva a térség vasúti közlekedésének komfortját és korszerűségét. Tolna vármegyei főügyészség indítványára a Szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyosan fenyegető zsarolással gyanúsított tolnai férfi letartóztatását, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb, szintén tolnai férfitől. A sértett az életet testi épsége ellen irányuló komoly fenyegetések hatására összesen mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának. Hogy a pénzzel elő tudjon állni, többször kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsön kérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű, jelenleg is hasonló tárgyú büntető eljárás hatálya alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetni a bizonyítást. A nyomozási bíró ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. Hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is kiemelkedő teljesítmény nyújtva duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba.
3: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére sikerült is nyernünk az első meccsen, ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
4: Milyen érzés a Fradit megverni?
3: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond mindegyik mérkőzés egy kiki meccs. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. A Fradi ellen nyilván jó játszani mindig, szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült két gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
2: Jó meccsek és minél több győzelem a cél a bajnokság.

elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Összeköt.
1: Összeköt.
2: Összeköt.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videó csetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Bokcs FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Bokcs FM bemutatja Andi kedvenceit.
1: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk.
2: Így utazom, utakon.
1: És természetesen kikötünk majd a tengerparton is.
0: Best of kedvencek Anditól csütörtökön déltől egyig.

0: Összekött.
1: Összekött.
2: Thank you.